0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Purple Disco Machine, Tino Piontek után pedig maradunk a német előadóknál, bár most már egy másik generációt húztam elő a kalapból, ő a 20-as évei elején jár még csak, egy énekesnő Loi, akinek nem ez az első Rádió 1-es zenéje, hát van olyan dal, ami már nálunk tuti befutó lett, ugye a Get Lucky, úgyhogy szerintem a Golden is elkezdi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegség. K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban

A-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegség.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ilyen bomba dalok, mint a One Kiss, Calvin Harris és Dua Lipa közöse. Egyébként ez a címe Metker Viki új dalának is, és eszem jutott Vikiről, hogy ő is ott lesz természetesen a Strandfesztiválon, ami Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Diszkós itt Lotfi, Begi Pulmex, Jamina, Christopher, Metker Viki, New Week és Jauri lesznek az első nap fellépő, hiszen kint leszünk mindvégig a Rádió 1 stage-en, de egyébként minden Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Ő most Ray, és a Where is my husband?

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, a Stars, Diszkósít és Cookie is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt hozom most.

0: a hajt.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék is jönnek majd legjobb pillanatokkal, 3:46 előtt egy kicsivel best on, aztán best off, szóval csak legjobb pillanatok lesznek, és akinek még csak legjobb pillanatai vannak, az Jennifer Lopez. Én ezt a nőt még slamposan nem láttam, szerintem a szemetet is ilyen diva sztárkóban viszi ki, mert valószínűleg erre van külön embere. Azt gyanítom. David Guettával most dolgoztak először, pedig hát ugye most már évtizedek óta ott vannak mind a ketten a showbizniszben, de úgy alakult, hogy most hozta őket össze az élet. Ez a Save Me Tonight, amire idén biztosan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecennek a legerősebb a gazdasága vidéken. Továbbra is népszerű a diákhitel. Konferencia Liga meccset vív a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Debrecenben egyébként a BMW gyár az egyik legnagyobb munkaadó. Az európai autóipar jelenlegi kihívásai közepette pedig különösen fontosak az olyan versenyképes modellek, mint az iX3. Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallják.
3: Örvendetes az, hogy növekszik a kereslet új autók iránt Magyarországon, és a BMW említett modellje iránt is, hiszen ez hosszú távú tervezést jelent a régiónak, illetve önmagában véve a gyártónak is. Ez kimondottan fontos akkor, hogyha a régiók növekedéséről, felzárkóztatásáról van szó, hiszen ez alulra jön piaci alapokon egy nagy multinacionális vállalat eredményeképpen.
2: A Richter is jelentős munkáltatónak számít Debrecenben, amely szintén nagy hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztésre és a magas hozzáadott értékű ipari tevékenységre. Tandíj, albérleti díj, megéletési költségek fedezete a felsőfokú tanulmányok idején. Jellemzően ilyen célokra fordítják az egyetemisták a diákhitelt, amely szabad felhasználású és önköltséges képzés finanszírozásához is kínál hitelkonstrukciót kedvezményes feltételekkel. A tapasztalatok szerint az egyetemisták jellemzően tudatos pénzügyi döntést hoznak, amikor a felsőfokú tanulmányok költségeinek finanszírozásáról van szó. Csaknem 30 év után teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a héten kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, hanem új székeket is elhelyeznek a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunyik Jereván vendége lesz magyar idő szerint este 6-tól. Az első mérkőzésen a Loki 1-0-ra nyert. Térségünkben ma napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás. Csak néhol jelenhet meg néhány kósza felhő. Reggel 28, napközben 36 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLOR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kórt.

0: folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám lettek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: time. Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jó reggelt, srácok, tegnap belögtem a gyermekem a lélekrablók közé, útravalónak pedig, hogy meg tudja, mire számít, csak a jövőben kaptunk egy 3,5 órás szülőértekezletet.
2: De mit tudtok? Én mindig ezt kérdezem.
1: 3,5 órás szülőértekezlet.
2: Mi az Isten tudtok csinálni? Én a békától kérdem, mert én nem járok. Én megmondtam, hogy ez nem az én feladatom, hogy én ott álljak, vagy üljek, hogy mi az, amit 3,5 órán keresztül egy szülői értekezleten beszéltek meg.
1: Itt most két dolog lehet. Két út van. Vagy sok a hülye szülő, vagy...
2: Szerintem meg vagy.
1: Nem biztos. Vagy a két tanár viszi el olyan szinten, és olyan lelkesbe, és annyira aprólékosan, hogy egyszerűen ez eddig tart. Tehát egyszerűen vagy a kettő együtt találkozik, a 3,5 óra az nagyon extrém. Tehát ott mind a kettő lehet egyszerre. A kell-e WC-papírt hozni, és kivasaljuk az ablakon lógó függönyt, és kiviszi haza majd a pilótak ex-maradványokat című kérdésektől. A két tanárig, aki nagyon lelkes, de a 3,5 óra az extra. Az extra. Tehát azért az ezt 40-50 perc alatt, fél óra alatt, egy óra alatt azért leszokták darálni.
3: A 3,5 órából egy óra az, hogy lediktálják, mikor lesznek a szünetek. Első fél
2: ott van
3: vége.
2: Ott van az interneten.
3: Október
2: menjél föl, azt nézd meg.
3: Október 21-től. Hanyadikától? Október 21-től.
1: De akkor se 3,5 órán keresztül? Hát nem hiszem el, hogy...
3: Hát nálunk például a fiam az idén érettségizik, lesz szallagavató, szallagtűzés, hol lesz a büfé, mennyit kell befizetni, kell kosztümöt varratni, na ezzel el fog menni egy élet. Tehát én elmegyek a nagy közös SMK gyűlésre egy órával.
1: Kivont karddal, imádod, kicsit imádod.
3: Aztán utána megyünk az osztály SMK-ra, meg fogunk őszülni. Úgyhogy ez a
1: na jó, de nem tart azért két és fél óráig. Nem?
2: Veszekedés van egy ilyenen? Tehát amikor például a szalagavatót beszélitek meg.
3: Van, persze.
2: Akkor, hogy milyen színű legyen a...
3: Igen. Az én lányomnak nem áll jól a lila. Legyen inkább kék. Az én lányom nem szereti a kéket.
1: Ne csináld!
3: Jó, hát akkor...
1: De nem találsz olyat, ami 25 embernek jó. Ha, tehát persze. Ilyen nincs. Itt kell egy zendemokrácia. Nem? Itt kell egy dolog, ez lesz, ezt a szint kérjük, csókolom. Talál egy olyan szint, ami mind a 25 szülőnek megfelel.
2: Nem lesz úgyse.
1: Vagy gyereknek. Tehát azért az így ebben a formában elég kemény. De akkor te is ilyen maratoniakat nyomsz?
3: Hát ezeket az évelei az mindig maratoni. Igen. Második fél év elején szokott lenni még egy ilyen gyűlés, igen, amikor megbeszéljük a második fél éves
1: eseményeket. De miért lenne maratoni? Bemész, ezek a szünetek, itt lesz az osztálykirándulás, csókolom, nagyok a gyerekek, megoldják. Mit kell rágni a gitet 3 órán keresztül? Mit csináltok? Miért?
3: Minden van, de igen, tehát már eleve az,
1: klasszik
3: hogy...
1: SMK-s, nézzük, hogy csillog a szeme, hallod?
2: Szereti.
3: Nem annyira csillog.
1: Biztos, hogy egy óra után felállnék és eljönnék. Biztos, hogy nem maradok ott 3 órát. Azt tuti.
3: Van egy csomó szülő, aki késve érkezik például.
1: Na, szerintem az nem korrekt.
2: Akkor, de oké, de az
1: nem
2: is
1: mondattal újra.
2: Elintézed. Időben kell jönni, köszönjük szépen, majd megkérdezi a többi szülőt, mehetünk tovább. Ennyi.
3: Osztálykirándulásokat egyeztetni. Pedagógus nap. Összeűsz még.
1: Mit egyeztet az osztálykiránduláson?
3: Hát, hogy hova megyünk?
1: Elmondja a két tanár, ide megyünk, ennyi pénzt kérünk, két éjszakára foglaljuk, küldjenek a gyerekkel zsömlét, meg ágyneműt, meg nem tudom, mit amelyet akar. Itt lesz a dátum, ide még. Ez megszavaztatjátok, hogy szarvas vagy kőszeg?
3: Igen,
1: vagy...
3: és akkor a hátsó sorból megszólal Jolánka anyukája, aki azt mondja, hogy nekem van egy ismerősöm Balaton a Karattyán, akinek van egy kiadó panziója, mi lenne, ha inkább oda mennénk? Nem, mert ez már le van foglalva. De ez sokkal olcsóbb. Itt meg még fél panziót is kapnak, és akkor elkezdenek ezen tanakodni, és ezzel elmegy fél óra.
1: Fú, de nagyon-nagyon nagyon nem járnék hozzátok szülői értekezletre. Ahogy sem viszünk nagyon túlzásba.
3: Ez nem csak nálunk megy így, ez általában így megy.
1: És akkor az SMK-sok állnak a tanárok mellé, vagy az SMK-sok képviselik a szülői munkaközösséget, és akkor megmondják, hogy nem jó az, amit a tanár kitalált, aztán kirányos, hogy menjünk oda, amit Aranka kitalált.
3: Én már diktatúrában tolom. Tehát, hogy már
1: a kész
3: tényeket közöljük, vagy legalábbis próbáljuk az osztályfőnökkel együtt.
1: De mi az, hogy a szülők megszavazzák, hogy hol menjen osztálykirándulásra? De elmondják a tanárnak, figyeljetek, idén Esztergomba megyünk, május 27-29, két éjszaka, 35 ezer forintot kérünk, busszal megyünk, ekkor száll föl a gyerek a délibe, itt száll le a buszra, ezt fog enni, ez a program, nincs kérdés, van kérdés, jó, közös fotókat csatoljuk e-mailben. Mit kell erről szavazni?
3: Hát hogy... pont ez, amit mondtam, hogy mindenkinek van egy jobb, még jobb ötlete, ami olcsóbb.
1: Fú, ez a sok túlvezérelt szülő, de fárasztó lehette, jó Isten. És akkor 3000 forinttal olcsóbb. Értem, hogy csak a 3000 forint, de most nem ásolj a gyerekeden, spórolod meg azt, hogy 32 vagy 34, hagyjuk már. Tehát, hogyha, szóval, most nem arról van szó, hogy 68 vagy 16, mert az nem mindenkinek fér bele, azt én értem. De 36-ot nyomjuk le 34 és félre, és ez a megy a szarrágás másfél óráig, ott azért ki tudsz borulni. Nem? Tehát ott azért elrúgod a pöncsést, hogy 3000 forinton megy a tökölés, egy 3-4 óra. És amikor nagyon kemény helyre jársz akkor, tehát nagyon kemények a szülők, Juli.
3: Amikor véget ér a szülői értekezlet, akkor indul a jediség, mert akkor előveszed az Excel táblázatot, és jönnek a szülők, akik azt mondják, mennyi elmaradásom van.
1: De te minek csinálod ezt, Júli?
3: A könyvelés részét már átadtam egy nálam sokkal alkalmasabb nőnek, aki ezt hála Istennek megcsinálja helyettem már, úgyhogy én nekem már tulajdonképpen csak annyi a dolgom, hogy ide-oda utalgassak az ilyen-olyan programokra, vegyek a tanároknak ezt, azt, amaz, tehát, hogy én már kihúztam a méregfogát ennek a dolognak.
1: Azt a mindenit.
2: Tényleg.
1: Felségem pedagógusok, a hülye szülő. A kötekedés, vitatkozás, minden részletbe belekérdezés. Első, figyeld, első óvodai szülőiről 3 óra után jöttem el, mert nem bírtam tovább. 3 órát ülnek egy óvodába, ahol evett, igen, aludt, igen, sírt, nem, jól érzi magát? Igen. Oké, köszönjük szépen. Mi? Az ágynemű, az étel, mit tudsz 3 óráig egy óvodai szülőin ülni? Miről? Miről? De most komolyan mondjátok a topikokat. Ez felfoghatatlan, ez elképesztő.
3: Vissza valaki magával EpiPent a következő osztálykirándulásra.
2: Hát az vigyen, akinek szüksége van rá.
3: Nem? Jó lenne, hogyha lenne egy a tanárnál, vagy itt bent az osztályban. Hogyha bármi van, esetleg valakinek allergiás reakciója lesz, akkor
1: Jézusom,
3: legyen egy
1: mennyi szorongó ember. Na de most, ha neked van egy allergia, egy mandulallergia, akkor nálad ott van. Tehát te beviszed, beadod az osztályba, berakod a gyerek táskába, és felkészíted. De ha senki nem allergiás, akkor ezen tököltök 20 percet, hogy legyen van egy EpiPen az osztályban.
2: Mert hát, ha
1: mondjuk messziről indultok azért. aztán van-e műláb itt az osztályban? Kérdezem én. Nem, hát nem kell, nem, nincs szükség. És ha valaki esetleg útközben elveszti a fél lábát, akkor föl tudunk-e csatolni neki egy műláb? Na mondjuk ilyen részletességgel megértem, hogy van 3 óra. Ha és amennyiben leomlik az osztályban a vakolat. Esetleg van-e 21 vödör, hogy a gyerekek felhúzzák a fejükre, hogy ne omoljon rájuk a vakolat? Mondjuk itt azért van masszív szorongás.
3: Elmegyünk kalandparkba, akkor lehetne az, hogy az én kislányom nem megy. Mert az én kislányom fél a magasban. És akkor elmondja, hogy ez honnan indult. Egyszer leesett ezt a mászókára, és kifejti.
1: De ott van a tanár, aki ezt irányítja, hogy anyuka, nem csokolom, oké, okay, nem fog leesni, akkor ne hozza a gyereket. Ne hozza el Katikát, el leszünk nélküle is.
3: Na de ez egy kérdés, ez fejenként mondjuk 10 perc, mire ezt megvitatjuk. És minden egyes ilyen topikhoz van legalább 3 ilyen kérdés. Így jön össze a 3,5 óra.
2: De nincs mit vitatni rajta. Ezen például.
1: Azért látok, hogy kicsit túlvezérelt az osztály.
3: Nem, van egy csomó szülő, aki tulajdonképpen ventilálni szeretne arról, hogy az ő gyereke hogy fejlődik, hogy éppen hol tartunk.
1: Jó, akkor szedjük össze a szülő értekezleten megjelenő szülőket. Első, nagyon jó. Ventilálok, mert szorongok. De már nem csak a gyerekem, nem csak ő szorong, és ezt ventilálja az osztályon keresztül. Ő nagyon szorong. Fél mindentől, ha a gyerek vízbe megy, fél, hogy megfullad, fél, hogy megcsipiad. A saját szorogását az osztálykirándulásra vetítő első típus. Igen.
3: Van-e a buszon biztonsági?
1: Igen, elsősorban ülőjegyzetelő, minden fontos adatot füzetbe felíró szülő. Igen, imádom, nagyon jó.
3: Aki aztán elmegy fél óra az, hogy a közös csoportba beírja a dátumokat.
1: Na jó, de neked be kell írni a dátumokat, SMK-s vagy, de van az elsősorban nagyon-nagyon füzetbe író, de körülbelül az hangzik, hogy mikor a téli szünet, mennyi az osztálypénz, meg mit tudom én, hova megyünk osztálykirándulni. Jegyzetel.
2: És
1: masszívan jegyzetel.
2: Aki
1: nagyon
2: állandóan észlel, hogy az úgy nem jön ki.
1: Igen.
2: Tehát fölírt mindent, összeadta, nem lesz ki. Jó.
1: Hátul unatkozva tinderező apuka.
2: Ő a legjobb.
1: Hátul unatkozva tinderező apuka, hátraézel, látod, az jó arc, szarik az egészre, aki az agy legalább annyira unja, ott van, nagyon durván tinderezik.
3: Ő is egy típus. Aki azt mondja, hogy lehetne ezt utána esetleg haladhatnánk. Igen, ezt egy kicsit magára veszi az előtte lévő. Szerintem igen. Ez mindenkire tartozik, ez a kérdés.
1: Igen, a minden válaszon nagyon megsértődő, nagyon önérzetes anyuka, nagyon, nagyon jó típus. Én csak a gyerekem miatt kérdezem, borzasztó önérzetes. Igen. Egyébként iszonyatos önbizalom hiány van, szenved, és nagyon szeretett hiányos. Klasszik, nagyon jó. Fú, nagyon jó típusok de vannak egyébként, tényleg nagyon jó.
3: A mi idei évünk egyébként nagyon terhelt lesz, mert hogy tényleg most jönnek ezek a szalagavatók, a terembérlés, a banket, az akár a szalagtűzés, az akár olyan kiadás, hogy döbbenet.
1: Jó, de az mondjuk egy negyedik osztály, érettségi, ott azért tényleg sok minden történik. Tehát a 12 év alatt, mikor a negyedikben kicsit tovább tart a szülő, azt érted, az ott tényleg sok esemény. Az egy óvodai szülő 3,5 óra. Hát azért ott gondolod, és ez a kezdő szülők, már úgy értem, hogy azt nekik ez az első szülői.
3: De pont azért nagyon lelkes.
2: Igen, meg az óvodai szülői értekezlet első, az a 3 órából másfél a jelek kiosztása.
3: A
2: igen. És a verekedés.
3: A közelharc.
2: Hogy de az én gyerekem
1: nem
2: lesz a gomba.
1: Nálunk, hogy volt.
3: Az én lányom nem lesz gerebje.
1: Sajnos a televízió azon szociáldott szülőknek a szövegértése sokszor nulla. De aztán minden segít neki. Úristen, nagyon jó. Elképesztő. És akkor te meg csitítad a szülőket, meg segíted a tanárokat, mint SMK-s. Tehát, hogy te valahol a kettő között mozogsz. Gördíted is előre a dolgot, mint a szülőképviselője.
3: De egyébként tehát, hogy a mi szülői csapatunk egyébként tök jó fejek, és egy csomószor nagyon jó dolgokat mondanak, tehát tényleg segítenek.
1: Nyilván van egy csomó konstruktív felvetés, persze, de figyeld el, szalagavaton milyen terítő illik a fal színéhez, ahhoz milyen tányér, ahhoz milyen gyertya, és az sem mindegy, hogy merre csavarodik a gyertya mintázata, ez konkrétan megtörtént, írja egy hallgató. Azért mi ott ülnénk ezen, na. Feri, azért nagyon ki lennénk.
2: Nem ülnénk.
1: Mennyi idő után állnánk fel, és az indulj el, te megyek én, gyere utána. De hál' Isten, tényleg olyan flottul, ilyen fél óra alatt le vannak ezek zavaron.
2: Három izé lehetőség van. Ez a helyszín, ez a dekor, ez a helyszín, ez a dekor, ez, tessék, szavazzunk.
3: Hármat? Normális?
2: Akkor kettő.
1: Figyelj, középsős a gyerek. Másfél órát tanakodtak rajta, hogy 600 forinttal olcsóbb legyen a kirándulás. Na,
2: 600 forint.
1: Ez nem arról szól, hogy ennek a szülőnek nincsen még 600 forintja. Ez arról szól, hogy olyan nettó szarrágó és a saját gyerekén akar megsporolni 600 forintot. Mert itt nem arról van szó, hogy 62 ezer vagy 28, mert az egy jelentős különbség. Igen. 600 forinton tökölsz egy szülőértekezleten másfél órát, az nem a 600 forintról
2: 600
1: szól.
2: 600 forint, én megköszönöm, hogy valaki elintézte, érted? Hogy lefoglalta a szállást, van kaja. Menjetek, gyerünk.
1: Igen.
3: Diktafonon felvettem minden beszélgetést, hogy otthon az anyja is tudjon mindenről. Azt azért, amikor este visszahallgatja anyuka.
1: Az kemény.
3: Azt a másfél órát.
1: Két órán keresztül azon vitatkoztak, hogy legyen-e Facebook csoport, vagy sem, mire megszavaztuk volna, jött még egy hülye szülő, hogy a Viber jobb lesz.
2: Igen.
1: Felálltam, elköszöntem és kizsértáltam, ezt kettő órán keresztül szavaztatták, érted?
3: Az első alkalommal összegerebjézni az összes szülőt egy közös messenger csoportba, akik a tizedik perc után lépnek ki azzal, hogy itt ebben túl sok az információ, egy másik felületet kellene csinálni, mert ők nem hallgatják egész nap azt, hogy pittyeg a telefon.
1: Atya Isten. Van a jó fejszülő, figyeld, én már az elején szoktam szólni, egy óra múlva el kell mennem, dolgozni megyek. Igazi, én bírom az ilyen arcokat. Gyerekek, oké, van egy órán, megyünk dolgozni, így kell tolni, szólni kell előre, nincs több idő, egy óra van, meg kell beszélni, igen. A feleségemnek szoktam mondani, egy óra után felállsz és hazajössz. Sajnos nem tartja be, két és fél óra egy szülői értekezlete, jó Isten. Arra így szoktam le a cigiről, vártam a nejemet az iskola előtt, és elfogyott a cigim. Ez valami olyan 3 éve volt. 30 év rabság után szabadultam, büszke vagyok rá. Az én fiam most lett elsős, 2,5 órás volt a szülői. Mondanom sem kell, hogy az aránytalan kis széken szétuntam az anyam, és tönkre ment a derekam, Levi voltam.
2: Na itt a legjobb. Megkérdeztem, mennyi a havi osztálypénz, előre befizettem az egész tanévre, szóltam, hogy akkor keressenek, ha elfogyott, minden más oké, mehet, ami nem extra kérés. Hát nem?
1: Legjobb.
2: Ott a pedagógus tudja, mennyi. Hogy mi a dolga.
1: Igen. Én elaludtam az ovi szülőjén, 190 centi vagyok, és a kis széken bealudtam. Ó, Isten! Jézus Isten! Egy-két szülőt újra be kéne iratni általános iskola a matematika alsó tagozatába, hogy ki tudja számolni, hogy 8000 forintot hogyan osztunk 23 felé.
3: És aztán vannak azok, akik elalszanak a kis széken az egész szülői értekezleten, majd amikor jön az első olyan e-mail tőlem, hogy figyelj, nem fizetted ki a szülői értekezletre, amit megbeszéltünk, én ezt nem szavaztam meg. Én erről nem is hallottam. Van ez a kategória is.
1: Úristen, a szülők között megy néha a harc, hogy kinek az ötletét fogadják el.
3: Igen.
1: Brutál kampányok vannak. Presztízs kérdés, igen. Óvodai szülőértekezett részeg apuba vitatkozik, kell-e személyen nagycsoportos gyereknek az iskolai beiratkozáshoz. Igen, nálunk azért maradt el az osztálykirándulás, mert egy anyuka akkor érettségizett estén. Felfoghatatlanul durva történet, igen. Úristen, nagyon jó. A fiam osztályában egy szülő el akart menni az osztálykirándulásra, hogy megbizonyosodjon róla, hogy rendesen eszik és alszik a gyereke. Nem. Általános iskola 8-ban. Na, mondták szóval neki, hogy nem mehet, a szülő azt mondta, kivesz a közelben egy szállást, hogy ott legyen.
2: Na, értem.
1: Érted ezt?
2: Hát ez hogy? Egy 8-os gyerek, 14 éves, hagyd már békén.
1: De mennyire kellemet lehet a gyereknek is? Hol van anyád? Itt a szállodában, vigyázz rám, hogy rendesen alszom el. Szomszéd szobában fekszik. Megnézi, hogy mennyit tettem és aludtam el. Ó, szegény gyerekek.
3: Néha oda settenkedik az ablak alá és bekukucskál.
1: A Mikulás kísérő angyalkának költözött ruhaszínén volt majdnem tömegverekedés. Azt hittem, hogy értelmes emberek lesznek, egy fradiüpes gladiátor találkozón találtam magam. Hugom szülői értekezletére mentem, mert szüleim nem tudtak elmenni, kiderült utólag rossz osztályban voltam, de azért az osztálypénz emelést megszavaztuk. Szerintem ez teljesen rendben van.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecennek a legerősebb a gazdasága vidéken. Továbbra is népszerű a diákhitel. Konferencia Liga meccset vív a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Debrecenben egyébként a BMW gyár az egyik legnagyobb munkaadó. Az európai autóipar jelenlegi kihívásai közepette pedig különösen fontosak az olyan versenyképes modellek, mint az iX3. Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallják.
2: Örvendetes az, hogy növekszik a kereslet új autók iránt Magyarországon, és a BMW említett modellje iránt is, hiszen ez hosszú távú tervezést jelent a régiónak, illetve önmagában véve a gyártónak is. Ez kimondottan fontos akkor, hogyha a régiók növekedéséről, felzárkóztatásáról van szó, hiszen ez alulra jön piaci alapokon egy nagy multinacionális vállalat eredményeképpen.
1: A Richter is jelentős munkáltatónak számít Debrecenben, amely szintén nagy hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztésre és a magas hozzáadott értékű ipari tevékenységre. Tandíj, albérleti díj, megéletési költségek fedezete a felsőfokú tanulmányok idején. Jellemzően ilyen célokra fordítják az egyetemisták a diákhitelt, amely szabad felhasználású és önköltséges képzés finanszírozásához is kínál hitelkonstrukciót kedvezményes feltételekkel. A tapasztalatok szerint az egyetemisták jellemzően tudatos pénzügyi döntést hoznak, amikor a felsőfokú tanulmányok költségeinek finanszírozásáról van szó. Csaknem 30 év után teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a héten kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, hanem új székeket is elhelyeznek a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunyik Jereván vendége lesz magyar idő szerint este 6-tól. Az első mérkőzésen a Loki 1-0-ra nyert. Térségünkben ma napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás. Csak néhol jelenhet meg néhány kósza felhő. Reggel 28, napközben 36 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: feleségét szerezni azonnal?
1: Hát ez egy jó kérdés igazából, hogy milyen örömhormont akarsz, vagy milyen hosszúságú, vagy elmondom milyen hatótávolságú örömhormont szeretnél. Mi az, ami működik?
2: De most mi igen. Arra keresünk megoldást, hogy miért, hogy ne vásárolj?
0: A vásárlás helyetti örömszerzés.
2: Okay.
0: Hogy ugyanolyan jól érezd magad, meg legyen az ilyen fel, nem tudom, csigázott állapot, és azt érezd a végén, hogy
2: ez az.
0: Na mondom, kajálás. Tehát bármilyen mennyiséget, bármilyen dolgokat, vagy csak olyan dolgokat, amiket így tudod, így szépen előkészítesz magadnak. Ilyen például, Feri?
2: Egy jó saláta, arra gondolsz?
0: Egy jó saláta.
2: Ami nem fog ízlalni.
0: Így van.
1: Nem, itt szerintem különbséget kell tenni, hogy mikor mi szabadul fel, és ha megérted a saját hormonjaid működését, akkor rájössz arra, nem akarok nagyon filozofálgatni, mert rábújhatok a pultra, mikor szerzel magadnak dopamint, és mikor szabadítasz fel szerotonint, és hogy miért ürül ki gyorsan a dopamin, és mi termeli a szerotonint, ami egy hosszabb boldogságérzetet okoz. Ha megérted a két vegyület között a különbséget, akkor tudod, hogy mit kell csinálnod azért, hogy ne rövid távú dopamin, hanem hosszú távú szerotonin szabaduljon föl. És tök más tevékenység,
2: ezt a szerotonint lehet rendelni a Temun.

0: Serotonin.
1: Dopamin, szerotonin, ugye, hát ezek mind az örömhormonok. Csak hogy nagy különbség. A dopamin az egy kívülről jövő valamilyen kapás. Ez lehet valamilyen vásárlás, egy dopamin felszódás, ez lehet az evés, ez valamilyen boldogság, amit én kívülről hozok be, dopamin szabadítok föl, de gyorsan elmúlik, gyorsan megváltozik, gyorsan kívülről, újabb dopaminra van szükségem. Ez akár egy telefonálás, egy temuró rendelés,
2: ez a bármi. Ez az előadás végén, elmondom nektek.
1: Igen. A dopamin, ott mindig van egy motiváció, de a motivációnak a végén van egy jutalmazás, és a jutalmazás szól arról, pont a Buda Laci írt erről most egy nagyon jót, hogy a jutalmazás ott szól arról, hogy magadat. Míg a szerotinin egy belülről kifelé áradó örömhormon, ami akár az adással, akár a társas kapcsolatokkal, akár a szociális kapcsolatok, a beszélgetés, a családi együttlét, a belülről kifelé irányuló boldogságérzettel, ami egy hosszabb távú vegyületet szabadít fel. És ugye te is tudod, hogy amikor elmész egy baráti vacsorára, vagy a családdal vagy együtt, akkor jó, és még úgy este is jó, és úgy nagyon jól érzed magad hosszú ideig, és visszagondolsz arra a napra, mondjuk egy hétvégére, és úgy olyan kellemesen vagy. Na ez a szerotonin, ami viszont belülről megy kifele. Tehát kerülni a dopaminos felszabadító vegyületeket, és minél több szerotonin vegyület felszabadítására törekedni. Tök érdekes. Mind a kettő hormon.
2: Hogy tök jól állsz szerotoninnal, de mégis rákívánsz a dopaminra?
1: Szerintem, ha jól állsz szerotoninnal, már kevesebb dopamin kell, hiszen az egy belső, hosszú távú boldogság, érzed?
2: De ez nem te egész, és a sört innen, és aztán beversz egy felest, nem? Tehát, hogy szerotonin,
0: a dopamin. A feles a dopamin?
2: Igen.
1: Szerintem a szerotonin az egy belső
2: érzed.
1: A szerotonin...
0: Fordítsd le a nyelvét.
1: Lefordítom. A dopamin egy külső hiánypótlás, a belső szerotonin az egy belső állandó boldogságérzet, amivel állandóan ad, és az egy hosszabban fenntartható dolog. A harmónia érzéséhez köthető, mondjuk így akkor.
0: Amikor jól van.
1: Amikor jól
0: szükséged
1: vagy.
0: Szükséged ilyen megerősítésekre.
1: Adsz valakinek.
0: Löketekre
2: jó,
0: felesen.
2: Akkor menjünk beszélgetsz el. Mivel jót tudod általánosan magasan tartani a szerotonidat? A meditáció szerintem ebben nagyon segít.
1: A meditáció az nagyon sok mindent felszabadít, jó. Igen. Társas kapcsolatok,
0: meg addig se tudsz vásárolni, be van csukva a szemed, amíg meditálsz. Érted?
2: Az az alvás.
0: Ja,
2: meditatív állapotban lehet vásárolni, sajnos erre van már tapasztalat is.
1: Igen, tehát hogy kintről befele, vagy bentről kifele viszed az örömszerzést. Ez szerintem a dopamin és a szerotonin. Gyorsan kiürülő hirtelen, vagy hosszú távú, lassan felszívódó örömhormonokra van szükséged.
0: Ha igénybe vesszük a ma reggel felajánlott balmelledet.
2: Továbbra is áll az ajánlat.
0: Ugye? És a jobbat is, mert mi ketten vagyunk.
1: Egyet.
0: Az akkor Eszternek kifelé áramló, ugye, szerotonin, nekünk meg dopamin.
1: Úgy képzeld el, hogy a dopamin egy bombaszerű gyors, a szerotonin...
2: Az a Balázs. Az a Balázs.
0: Nézd már rá, ha ez nem bombaszerű, akkor mi?
1: A szerotonin pedig egy lassú, nyugodt, belső harmónia.
2: Úristen, ami... Balázs, hát te vagy a dopamin, és Feri pedig a szerotonin.
0: Akkor ezek szerint.
1: Én vagyok a gyors és függő.
2: Te
1: és...
2: A gyors bomba, és aztán teszek a lassú komót.
1: Én vagyok a gyors bomba a te életedben, a Feri meg a lassú és a komót.
2: De figyelj, amúgy ez egy tök jó analógia szerintem, mert ha belegondolunk, mindenkinek van ilyen élménye, amikor úgy, Istenik, jól kialudtad magad, jól ébredtél fel, jó döntéseket
1: hoztál. Jó kapcsolatban voltál valakivel.
2: Jól szóltál valakihez, igen. Az jól reagálta le.
1: Ez a belső, belső világot kivirágzik, és hosszú távon termeli a szerotonint. Hiába vagy te belül üres, kívülről a dopaminnal nem fogod tudni. Sőt, egyre több dopamin kell, minél üresebb vagy belülről. És nincs meg a belső szereteted. Ezért mit csinálsz? Vásárolsz, zabálsz, csokoládét teszel, édeséget.
2: Jó, ne személyeskedjünk.
1: Kívülről.
2: Megbeszéltük, Balázs. Most akkor mindegy.
1: Ha viszont a belső világodat egy kicsit szebbé varázsolod, akkor arra nincs szükséged már annyi dopamira, hiszen belül vagy jól, és abból könnyebben adsz, könnyebben van kedved barátkozni és kapcsolatba lépni a szeretteiddel, vagy a barátaiddel szervezni egy vacsorát, észrevenni, hogy mire vágyik, és megajándékozni, mert te belül, neked belül süt a nap. Vagyis belül elég szerotonin termelődik benned. Igen, és azt sugárzod kifelé. A dopamin egy hiány, amit kintről viszel befelé.
2: Ez amúgy a barátszerzés kapcsán is szerintem egy nagyon fontos tanulság, hogy sokkal könnyebb amúgy vonzóvá válni az emberek számára, legyenek barátaid, hogyha ha ugye magad is meg vagy elégedve, és jól érzed oda bent magadat.
1: Persze, ki akar egy savanyú, pletykálkodó, állandóan másokat fúró
2: hát Laci
1: ember.
2: Is egy ember. Őt is szeretjük, úgy, ahogy van. És
1: annak a társaságában vagy, aki feldob, aki röhög, aki nem viszi az energiát, akivel jól lenni, akivel mosolyogsz, röhögsz, és azt érzed, hogy találkoztam vele, és jó volt. Nem? Nem a találkozom, hogy úristen, elszívott. Hát
2: de nem csak erre gondolok, hanem vannak ezek az ilyen angolul úgy hívjuk, hogy needy emberek. Tudom, amikor az megjön valaki a társaságba, és azt érzed, hogy minden szeretetet tőled akar megszerezni. A te figyelmedből akarja felépíteni a saját
1: bizalmát. Hát velem mondjuk rá.
2: Abba biztosak legyetek, hogy ott nem fog jót remélni.
1: Ahogy kiszúrom, hogy valaki ilyen karakter, azonnal minden csapat elzárok.
2: Így is van, de hogy ez nagyon érdekes, mert ugye ez egy önismereti útnak lenne a vége, hogy az ember rájön, hogy ezt rosszul csinálja, de hogy általában az van, hogy amikor azt érzed, hogy így szükséged van a szeretetre, akármennyire nehéz, először magadnak kell ezt megadnod, hogy utána az embereknek könnyű legyen veled együtt lenni.
1: Hát hogy nem?
0: Hát aki szereti magát, az te is úgy viszonyulsz hozzá.
2: Így van, így van. Vagy pedig akkor nem, inkább azt bocsátja ki magából, azt az energiát, hogy, vagy nem tudom, az a kisugárzása, hogy ő rendben van. És hogyha rendben van, akkor nem potenciális veszélyforrás, és akkor nem kell nekem többet foglalkoznom, mint amennyi nekem rendelkezésemre áll, és vele könnyű együtt lenni. És bárkivel szívesen együtt, akivel könnyű együtt lenni. Nyilván ettől függetlenül vannak helyzetek, amikor ez megborul, de nem az a baj, hogyha valamikor szükséged van másokra, mert időről időre
1: szükségünk
2: van.
1: Hanem mindig
2: úgy érkezel meg, hogy üres gyomorra, üres lélekkel jössz.
1: Mástól rablod el.
2: Igen.
1: Én ezeket fölismerem.
2: Igen. És hogy igen,
0: hajó kis energiavámpírok.
1: Nem adok. Azonnal arrébb állok, nem adok az energiából.
2: Nem, te éhes vagy.
1: Éhes vagy, te kis energiazaváló. Na mit hoztál? Mi van a kezedben? Te kis szerotonin termelő dopamin bomba.
2: Tegnap elmentem megcsináltam a szemüvegemet, amit nem tudott megcsinálni nekem Feri.
1: Igen?
2: És amíg várakoztam.
1: Ti már ilyen privát szemüvegcsinálásban vagytok?
2: Itt volt itt az
1: ilyen kis magánpraxisaitok vannak?
2: Hát kiesett a... Valaki meglazította a csavart a szemüvegembe, megvakulja.
0: Én megtakarítottam, és közben kiesett a lencséd. Visszatettem, de ezek szerint nem jól.
2: Na, a lényeg, hogy vásárlás közben ott megakadt a szemem egy
1: kis dopamin termelésem, és hoztam 3 puncs kockát.
2: Az a neve ennek a játéknak, hogy egymás szemében.
1: De kell ez most itt nekünk, végleg tönkre akarod tenni a karácsonyunkat.
2: És beszéltem nektek erről, hogy szerintem az tök jó lenne, a karácsonyt azzal színesítenék meg az emberek, hogy nem szarokat vennek egymásnak, hanem vennek egy ilyen önismereti kártyapaklit, mert tönkre teszik a kapcsolatukat.
1: Így is van, nincs is jobb,
0: újra tudod kezdeni.
1: Szenteste elővenni egy önismereti kártyapaklit, és 10 perc, ahol mindenki alkoholmámorba ordít mindenkivel a családba 10 éve. El akarom neked mondani, hogy gyűlöllek.
2: Szerintem túl nagy vonalú vagy, ez nem 10 perc, 7 és fél. Majd nagyon maximum, és akkor már jó család.
1: Ide nekünk ezt a játékot. Miről szól a játék?
2: A lényeg az, hogy húzol egy kártyát, és felteszed a kérdést a többieknek magaddal kapcsolatban. Ki akar lenni az első?
0: Ó, gyerekek. Ról kell kérdezni?
2: Igen, tessék. Húzz egyet, Ferenc.
1: Na, húzz egyet.
0: Ne fogd ilyen erősen. Szerinted téged mennyire értékel?
1: Nekünk kell elmondani róla.
0: Én téged mennyire értékellek egyettől 10-es skálán. Mondd meg, mit gondolsz?
2: A kapcsolatokra kell reflektálnod.
1: Hogy a Feri engem mennyire értékel.
0: Én 1-től 10-ig hanyasra teszlek téged. Ez a kérdés.
1: Hogy mi az én percepció? Igen. Tehát ez úgy jó, ha leírjuk a számot, és te is
0: legyen. Már sok.
1: Igen. Ha a 8-ason gondolkoztál, felejtsd el! Sok. De mi az, hogy mennyire értékelsz? Ez
0: mennyire értékellek? Mit gondolok rólad? Én 1-től 10-es skálán Sebestyén Balázs nálam
2: hát
0: hol
2: könnyű,
0: van?
2: Ez könnyű.
1: Hetes.
0: Szerinted hanyasra értékellek? Akkor...
1: De most te magadról mondod?
2: Én nem tudom.
0: Egyébként tényleg írni kell.
1: Le kell írni, előre le kell írni, és fölmutatni a számot.
2: De már rögtön a versengés lehet. Szerintem én azt gondolom, mind a kettőnk egy 10-esre értékel. Mert ha nem így lenne, nem lenne itt.
1: De ki szerotonin bomba!
2: Nem lenne itt, nem csinálnál.
1: Kis dopamin!
2: Szerintem
0: lehet, hogy... 9-nél még nem csinálod? Tehát ha valaki 9-re értékel téged, azzal te már nem vagy egy
2: légtérben. Nem, de te egy labrador típusú kutya vagy.
0: Tehát, nagy szomorú
1: szemeggel. Gyere át hozzánk, szentes tesz. Szerintem te megoldanád a családi konfliktusokat.
2: Vagy pontosan, vagy golden retriever.
0: Egy aranyos golden.
1: De most arra gondoltam, hogy 10-es nyilván a béka meg a gyereke, 9-es az unikumos üvege, 8-as az étterme, és akkor utána...
0: Valahol.
2: Ezt jó, ezt értem. Ja, akkor 3.
0: És eltaláltad, ez az igazság. Na, húzzál te.
1: Na, húzzuk egyet, tessék. De mi a jó, várj, nem válaszoltál. Hova, hogy
0: értékezünk? Jó, jól tettétek. Ezzel is a 3-assal jól.
2: Ezt akartam.
1: Mikor voltam a legszebb?
2: Az egész életed folyamához képest akarod, hogy te ismerjük egymást.
0: Hát az egész élete folyamán.
2: Jó.
0: Most érzed magad a legszebbnek.
1: Jó. Tessék.
2: Nem én.
0: Ő. Tudom, hogy nem te.
1: Ez nem jó.
0: Veled akarok karácsonyozni.
1: Iszunk egy vodkát, ezt senki nem fog érteni ezt a játékot.
0: Ezt vigyük már kézében Norvégiában.
1: Jó, ezt kivisszük a csapatépítőre.
2: Szerintem Balázs a legszebb 4 éve volt abban az állatos énekesben, amit most visszanéztünk a gyerekkel. És még akkor egy ilyen, nem tudom, nem gyúrtál még, Még nem jutál még.
1: Köszönöm. Azóta az az kicsit volt? Fel vagy puffadva. Ez a sok kreatív.
2: Nem, hanem akkor még egy kicsit kisfiúsabb volt az arcod.
1: Hát jó, hát azért 47 körül már azért öregszem.
2: Nem azért, mert megöregettél, hanem azért, mert megváltozott az arcélet.
0: Mikor voltál legszebb?
1: Én azt hittem az esküvőmen.
2: Esküvődöm. De
1: utána
2: a fehér ruha, az olyan jól látom.
1: Gyorsan elkezdtem öregedni.
2: Én még ilyen darázs dereka soha nem láttam, komolyan mondom.
1: Ahogy megnéztem az esküvői fotóimat, szerintem olyan kis
2: ahogy
1: szép legény.
2: Ahogy a fátyol ráomlott a vállára.
1: Azóta már kicsit úgy megfáradt.
0: Te jössz.
1: Megöregedtem egy kicsit azóta. Na tessék, jó. Igen? Hogy szól a kérdés?
2: Mi az a dolog, amiért felnézel rám?
0: Én ezt egyből tudom, az irgalmatlan agyad miatt, hogy nagyon,
2: nagy vagy, nagyon gonosz.
0: Tud gonosz lenni, de nagyon jó. Tehát éles, penge, azonnali.
2: Köszönöm, azt hittem, hogy a szagom tetszik.
0: Az is, de az, azért nem nézek föl.
1: Húzz egy utolsót,
2: gyerünk. Miért még teljesen puhák leszünk. Ezt. De úgy van egy másik kepakli is, abból is le
0: lehet húzni. Nem baj, jó ez nekünk. Ha festenének egy képet rólam és az eddigi életemről, mi lenne rajta szerinted? A tiédet tudom, ne is mondd. Ne is üres vászon, tudom.
1: Nem.
2: Ami lenne rajta szerintem, van a metamorfózisod, amit külsőleg értél el, nem?
1: Igen, az egy nagy átváltozás lenne. Változás. Igen, aha. Az egyetlen férfi,
0: pockából
1: aki...
0: Pockából háromszög.
2: Egy középszerű pocakos fickóból hogyan lettél egy nagyon magány rock'n'roller?
1: A vises George Clooney.
2: Igen. Hogy nem tudom, hogy ezt a béka hoztál az életedbe, vagy pedig így, ahogy így kitárulkoztál, vagy megismerte saját magadat, de hogy neked van egy nagyon jó stílusod, nem? Tehát, hogy lett egy ilyen karakter.
0: Jaj,
2: igen. Tehát eddig csak mondom, hogy...
1: A Danubis rádióban még nem így öltözött, ha érted, mire gondolom.
0: Jó nem. Volt az is.
1: Jó, volt egy szocializálás benne, vagy hogy is vagy.
0: Köszönöm, csak
1: igen. Igen.
2: Ú, de van egy másik kártyapak, annak az a cím, hogy ki az, aki, és abban olyanok vannak, hogy ki az, aki mindig úgy hangzik, mintha mindent tudna. Meg ilyen kérdések vannak benne.
1: Ki az, aki? Az egy kicsit akkor durvább?
2: Igen. Ki az, aki még egy tojásrántottát sem tud megcsinálni?
1: Ez minden kérdéseim vagyok a válasz, úgy érzem.
0: Ez a játék.
1: Ez a játék, az én játékom lesz.
2: Itt ki csak az, aki még életében nem evett salátát?
1: Ide csak mindig rá kell írni egy V-betű. Jó kezek, de szerintem egy ilyen is például a szerotonin játék. Szóval, hogy ez se dopamin játék, hanem leülsz a családdal és őszintén játszol egy ilyet egy órát, az 100 dopamin injekcióval felér. Na, ez a különbség a szerotonin meg a dopamin között, igen, szerintem. Egy ilyen játék az lehet egy jó, mélyre menős, igazi beszélgetős, valami belülről adós játék, nem?
2: Igen, és az
1: érzelmileg tölt.
2: Amikor a feszültségekről tudtok úgy beszélni, hogy tudom, már le van zárva, most már nem aktív feszültség, hanem egy valami régebbi dolog, és akkor azt így meglebbeszem, mi az, ami legjobban megviselt, vagy amiben többre számítottam tőled, de nem jól reagáltál, stb. És utána el kell hagyni a terepet.
1: Igen, ezt még ki kell húzni azt a kártyát, és elhagyni. De gyerekekkel jó. Is érdemes egyébként ilyen kártyás játékokat játszani. Nagyon jó terápiás.
2: Én tegnap játszottam ezt.
1: Kibeszélik, elmondják, egy csomó olyan kérdés van az ilyen típusú kártyajátékokban, ami nem jut eszedbe, nem tennéd föl neki, jól válaszolja meg. Nagyon sok minden, sok gyereket lehet így terápiázni.
0: És azt csináljuk
1: idézőesen terápiázni.
0: A kis utazásunkkal, hogy játsszuk ezt, de csak itt a Sankt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Budapesten legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Továbbra is népszerű a diákhitel. Világbajnok lett csapatban Battai Sugár. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. A teljes tanulmányt az edc.debrecen.hu-n olvashatják. Tandíj, albérleti díj, megélhetési költségek fedezete a felsőfokú tanulmányok idején. Jellemzően ilyen célokra fordítják az egyetemisták a diákhitelt, amely szabad felhasználású és önköltséges képzés finanszírozásához is kínál hitelkonstrukciót kedvezményes feltételekkel. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek Várkonyi Ádám pénzügyi szakértő.
2: Talán attól, hogy főiskolára, egyetemre mennek a fiatalok, lehet mondani, hogy egy picit tudatosak, és azért a szülők is, akik vállalják a tandíjat és az ezzel járó költségeket, most legyen az ösztöndíjas, legyen az saját finanszírozása, azért azt minden szülő tudja, hogy neki ez egy komoly zsebben nyúlós történet.
1: A pénzügyi szakértő szerint a társadalom összességében még kevésbé tájékoztatott a pénzügyi ismeretek területén, ezért ezt már az iskoláskortól kezdve érdemes lenne oktatni hazánkban.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunik Jereván vendége lesz magyar idő szerint este 6-tól. Világbajnok lett női karcsapatunk Hongkongban. A Battai Sugár Katona Renáta Spíz Anna Szűcs Luca összeállítású válogatott. 45-41-re nyert a fináléban Kína ellen. A győztes tust a deacos Battai Sugár adta. A válogatottat a deac vívó szakosztályának edzője Dávid László irányította. Térségünkben ma napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás. Csak néhol jelenhet meg néhány kósza felhő. Reggel 28, napközben 36 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
6: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
5: Nagyon szépen köszönjük.
6: Szívesen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
7: Tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását?
8: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kiraktam a fürdőre, hát az Instagramra.
7: Imádtam.
8: Köszönöm szépen.
9: Ez a fürdővás képet?
8: A pőre valóság.
7: Láttam.
8: A homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
7: Rendelős.
8: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
9: Tök bátor képjét kirakni.
6: Na jó, rögtön a szüri.
8: Szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor, hát hogy
9: érzi? Tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy.
7: Vigyázz rád.
9: Nem, én meg is lepültem.
8: Teljesen őszinte.
7: Ez
8: nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem az izét, és ez igen, a valóság.
9: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
8: Egy beleset.
9: Igen, egy valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amint gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van, mi a gondolatiság, mi, tudod, hogy elmerengek, és úgy Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is, fürdőruha. És mondom, ez bátor.
7: Még
9: ez, de hogy, mert hogy te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
8: Ilyen volt a hangulatom.
9: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
8: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nőjében egy stáb
9: csinált. A mányás szakaszodban hol voltál éppen?
8: Ez pontosan. Így van, Balázs.
9: Nagyon fönn voltál?
8: Nagyon fönn voltam.
9: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
8: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
7: Wow!
8: És azt mondtam, hogy
7: ma arról akarunk fotót.
8: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen, ez ilyen. Nem, mindegy, nem ez a lényeg, hanem...
9: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom.
8: Azért nem
9: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy. Most
8: és amúgy én is ráéreztem, több megkívásra igen mondtam tegnap, mi bajunk lehet?
9: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapozatot, mert voltál tegnap.
8: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága igen. Szituáció.
9: Ezt mondom, most fönn van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
8: Ha kipénzkizelek, és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelés.
9: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
8: Csak sztoriba tettem, Gizol, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát egy ilyen fürdőre, mert a gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
7: Mennek az
8: igény után. És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
7: Gyönyörű homárok rajta, sziámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
9: Igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
8: Költsek ilyeneket kis pénz.
9: Raktam én is kihat, amikor rájöttem másra, hogy no, nem, ez csak egy elkap a pillanatból, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
8: Köszönöm. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja ilyen parkokban.
9: Igen, és az ilyen már, kalesztenik, vagy mi az, nem?
8: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életakaszomba.
9: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézen állásra, na, hadd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen figyelj, szeretném.
8: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
7: Tehát a cél a cigánykerék.
8: Igen.
7: Mikorra hozod?
8: Nem tudom. Feri, őszinte leszek, nem tudom.
7: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
8: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
7: és ő is.
8: Különbözőri egyszer végigéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
9: Biztos, hogy egyből mélyvízbe kell menni. Jó.
8: Igen.
9: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
7: Nem tudják
9: megnyugodni. Jó, ez te is megnyugodott. Jó, ő is megnyugodott. Nem fél már a riposzt.
8: A napszellője vagyok, így van.
9: Így van. Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, rossz indulatban látom.
8: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek.
7: De mutattál, írnak nők most, hogy csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
8: Igen. Röcögös testeket elővenni.
7: Vagy.
8: Igen. Minden, jöhet. És figyelj, te semmi nem fog történni.
9: Ezért imádlak, most nézte meg a képet, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod?
8: Köszönöm
9: igen, van benne kendőzetlen őszinteség.
8: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez a... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok be, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem.
9: Gyerekek,
8: ezzel kell, ezzel fekszik.
9: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol.
7: Gyönyörű meg pasik, gyönyörű férfiak.
9: Nem úgy. Itt van a te képen.
8: Itt van egy sok gyönyörű férfiak. Itt van egy sok gyönyörű férfiak, meg te. Hogy,
9: és ez a kontraszt.
7: Azért, ahogy de így csinálod.
9: Tehát értedek, mit akarok mondani? Értedek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
8: És itt van a menopauza előtt álló.
9: Tényleg odaraktad, tegnap is azt mondtad, gyere rám nyár.
8: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén. Így vagyok gyönyörű.
9: Így van. Aki szeret, így is elfogad.
8: Láttátok a szomszédai rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
9: Hát, ha így gyomlál. Jézusom,
8: ez történik, ez történik.
9: Takard el a gyerek szemét.
8: Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
7: Ez a normális.
8: Gondoskodom a következő generációt.
9: Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális. Lehet
8: közlek lebeles, jobban érezted magad.
9: Én ezt gondolom, hogy minden nap.
8: Otthon kámban?
9: Minden napi eszterünket.
8: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit. Holnap cellulitiszelét fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva?
9: Az klasszikista kép lenne, tudod? Az a klasszikista, szép motor, test, és akkor
7: jó?
9: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, ami a tetek nap,
8: jó, érted? challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et, legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
9: Egy nagyon realisztikus nyári fotót. Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
8: Te például egy fél papucsban, ahogy szedre a cseresznyét,
9: igen.
8: Azt élem.
9: Egy kicsit ilyen koszlott.
8: Egy koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és abban szedre a cseresznyét.
9: Fehér atlétával, ami cseresznyefoltos.
8: Igen.
9: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
8: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ebben hiszek most jelen pillanatban.
9: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
8: Köszönöm szépen.
9: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
8: Igen, a birodalomban nem jelent.
7: Letetted
9: a mérföldkövét.
8: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek srácok, ez a szuper reális.
9: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
8: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütötte, hogy mindig látszik. Na, szívesen srácok.
9: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
8: Hogy elhagy az országot.
9: Igen.
8: Hanem, hát nem tudom, lehet.
9: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szerettem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát az emberek vagyunk, sebeszítőek vagyunk, így nézünk ki.
8: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. Hát, el van rejtve ott.
7: A zsír alatt azért lehet.
8: Nagyon izmos vagyok. Most nagyon, gyere.
9: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
7: El is vitte a fókuszt.
8: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standom, hogy lebaszok egyet. Valahogy azt érzem, hogy ez így oké. Nekem ez így oké.
7: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
8: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem ez is oké, hogy azt mondod, hogy srácok, most ezt nem.
7: Ez tegnap nem volt nálad.
8: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg peteérésem van különben, most a végig gondolom.
9: menekülj! Változik ez ilyen gyorsan egyébként, nem? Miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne, és így megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg, nem? Szereted, utálod, jól vagy, rossz, hogy nem? Egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
8: Szóval a környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntart. Ható, ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor nehezebb ugye ezt elérni.
7: A bántalmazó közegedről
8: beszélsz? Nem, amúgy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Nem. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
9: Nem, tökre nem.
8: Balázs az én szép spészem.
9: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem, tehát tökre
8: én lemásztam, nem. Én lemásztam egy létrán, úgyhogy alatta állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
9: Ez hol volt?
8: Hát a Maldívon.
9: Ja, Maldívon, igen.
8: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, pedig leereszkedtem a létrán, és tehát hogyha ezt valaki tenni, akkor bármilyen tud tenni.
9: Csendben. Igen, nekem az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
8: Lehet, simán lehet amúgy.
9: Aha, az mi az, amikor érik, petejérés, ugye? Az a petejérés szakasza,
8: igen.
9: Ugye?
8: Akkor jönk kancásak.
9: Akkor indultok be, igen.
7: Kancásak?
8: Igen, hát akkor
7: szoktok. Akkor vagyunk kancás.
9: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos cílusban.
8: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
9: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
7: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
8: De ez csak fecskével jó a fejét, és tudod. Ez csak fecskével jó.
7: Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim, de a fecske
8: body pozitív,
7: az...
8: Body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
7: Hát amit takar.
8: De mi a comb tövedet akarod eldugni?
7: Igen, azt szeretem, hogy
8: nem szereted, ha izé. De akkor mit akart? Mi az a csit? Vagy mi?
7: Nem jó a fecske, hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe, de érted?
5: Sötétben.
7: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
8: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, ahogy dohányzó, egyik kezed egybe egy... mi ez ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
9: Velencei hangulatkép.
7: Velencei életképek. Mindez a kiszáradt tópartján.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a 45. Kösely-kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösely-kupán.
0: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
3: Rendeljen a Formula Ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
4: A fogyókúra általában hétfőn kezdődik. Az eredmény pedig akkor, amikor szakember is segít. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpont dietetikai tanácsadásán. Időpontfoglalás a medilum.hu-n.
3: Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a gulyás tüzében.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
7: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
8: Mindenhol ott vagyunk.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
9: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
9: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
10: reklamkukac@mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Továbbra is népszerű a diákhitel. Konferencia Liga meccset vív a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Debrecen a helyi iparőzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A Civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Debrecenben egyébként a BMW gyár az egyik legnagyobb munkaadó. Az európai autóipar jelenlegi kihívásai közepette pedig különösen fontosak az olyan versenyképes modellek, mint az iX3. Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallják.
12: Örvendetes az, hogy növekszik a kereslet új autók iránt Magyarországon, és a BMW említett modellje iránt is, hiszen ez hosszú távú tervezést jelent a régiónak, illetve önmagában véve a gyártónak is. Ez kimondottan fontos akkor, hogyha a régió növekedéséről, felzárkóztatásáról van szó.
11: A Richter is jelentős munkáltatónak számít Debrecenben. amely szintén nagy hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztésre és a
12: régiók növekedéséről, felzárkóztatásáról van szó.
11: A Richter is jelentős munkáltatónak számít Debrecenben, amely szintén nagy hangsúlyt fektet a kutatás

0: szerint az egyetemisták jellemzően tudatos pénzügyi döntést hoznak, amikor a felsőfokú tanulmányok költségeinek finanszírozásáról van szó.
1: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
0: Csak nem 30 év után teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a héten kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, hanem új székeket is elhelyeznek a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunyik Jereván vendége lesz magyar idő szerint este 6-tól. Az első mérkőzésen a Loki 1-0-ra nyert. Térségünkben ma napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás. Csak néhol jelenhet meg néhány kósza felhő. Reggel 28, napközben 36 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Kijött egy kutatás, képzeld el?
4: Hogy
3: vizualizáld, minden évben megcsinálják, hogy mennyi pénzt költünk karácsonykor, és furamódon ez egy egyre inkább emelkedő szám, holott hát azért a számok most nem feltétlenül ezt mutatják.
4: Tegyük félre az inflációt, így van.
3: Tegyük félre az inflációt, 2022-ben családonként 77 ezer, nyilván egy átlag, tehát ugye mindenki, 2023-ban már 79 ezer, és 2024-ben ugye most fog eldőlni, de valószínűleg 80 ezer fölé megy a szám, amit családonként elköltünk, azért azt megszorzod az, hogy hány család van Magyarország. Bődületesen sok pénz jön ki, hogy mennyi pénzt szórunk el karácsonykor. Hülyeségekre.
4: Ha 80 ezerből megúszod, akkor nagyon nagy király vagy.
3: Vannak családok, akik hitelt vesznek föl, vannak, akik eladósodnak, és vannak kutatások, amik azt mondják, hogy átlagosan több mint 100 ezer forintot költünk, és hogy egyre nő ez az összeg egészen durva. Van most olyan kutatás, itt a Cofidis adott ki egy kutatás, hogy átlagosan 102 ezer forintra teszik már azt az összeget, amit a magyarok átlagosan el akarnak költeni karácsonykor. 46 ezer jut ebből ajándékokra, és még minden más. Tehát ugye ez nem csak ajándék, hanem ez minden más, ami a karácsonyi ünnepkörben benne van. Na de segítsünk akkor ezen, ezt tavaly is megcsináltuk, és nagyon szerettük a hallgatóinkat. Ugye már múlt héten, vagy ezen a héten már csináltunk egy-két ilyen konkrét üzenettel ellátott, célzott üzenetet. Ami arról szól, hogy megírod, hogy mi az, amit idén nem örülsz neki, nem akarod megint megkapni a férjedtől, ne hozzon az anyád, ne hozzon az anyósod.
4: A felesleges köröket?
3: A felesleges köröket, de ezt természetesen mindenképpen névvel. Tehát névvel írjátok meg nekünk azokat az ajándékokat, amire idén nem vágytok és nem akarjátok újra megkapni. Hát, ha az illető hallja. Hát, ha az, akinek megy az üzenet, annál betalál, és nem kapjátok meg megint ugyanazt a fatúsfürdőt.
4: Igen, de ez a kajákra is vonatkoztatám, akkor az egész karácsony intézményét vonjuk kétségbe szeretem.
3: Hogy soha többet ne főzél ilyet?
4: Igen, hogy például hogy nem a rácpontyot, aki elrém rak egy rácpontyot, az többet ne hívjon fel telefonon. Jó, tehát, hogy ezt szeretném kérni, hogy a rácpontyot úgy, ahogy van ki.
3: Rohadjatok meg a rácpontyotokkal együtt.
4: Igen, szóval igen, tehát ezek a dolgok, hogy amik, már tényleg meg vagy fáradva.
3: Mennyi fölösleges dolgot veszünk ilyenkor szerinted? Mi az, amit
4: szinte csak azt veszünk.
3: Csak azt veszünk mi, igen, ugye? Igen. Hogy valóban túl toljuk, hogy nem örül, vagy hogy nem azt kapja, vagy nem,
4: szerintem
3: nem úgy kapja.
4: Csináljuk, mert nem tudunk jól szeretni, nem tudunk jól ott lenni embereknek sokszor, és azért azt gondoljuk, hogy az év végén egy ilyen nagy gesztussal majd ezt kikompenzáljuk, és azt tudjuk mondani, hogy jó, hát nem hallgattak meg, amikor szükséged volt rá, de tessék egy iPad.
3: És ja, értem, tehát, hogy van egy ilyenkor egy ilyen karácsonyi túlfutás is ebben, vagy egy ilyen kompenzálás.
4: Mert akkor veszünk egy nagy levegőt, és erre már kondicionálva vagyunk amúgy, hogy a sok film meg minden által, hogy hát a karácsony ez egy ilyen önreflektív időszak, amikor azért végig gondolt, hogy te hogy voltál ott jelen meg egyáltalán, és akkor ezt próbáljuk ugye a kapitalizmussal kompenzálni, és szerintem amúgy ilyenkor azért hozunk érzelmileg rossz döntéseket, mert tényleg azt szeretnénk, hogy a másik azt érezze, hogy mi nagyon szeretjük őt.
3: Igen, de már a nagymamákat, anyósokat le lehetne hozni a tusfürdő testápoló komborról, már szerintem abból nagyon sokat nyernénk.
4: Miért ez a célzásból? Hány liter tusfürdőt kell kapni egy embernek,
3: igen, hogy
4: rendesen megmosakodjon. Olyan helyeken is, ahol a nap nem süt.
3: Igen, de csak azt állít a látszófelületeket, érted. Teszünk tisztába. Tehát a bizonyos ember típusokat le lehetne beszélni bizonyos ajándékokról, akkor valószínűleg ez az összeg, ez jóval kevesebb lenne, és nem évi, nem tudom, x milliárdra rugna, amit elköltünk karácsonykor nagy átlagosan Magyarországon, hanem kevesebbre. Mert hogy nagyon sokan minden évben lefutják azokat a

0: Persze felesleges köröket, aminek se az ajándékozót nem akarja, se az ajándékozót nem örül. Közhelyes, megkapod, ránézel, és azt mondod, ó,
1: de
0: igen, megint nem volt semmi.
1: Tessék? Nem érzed ennek a büntetés faktorát?
0: Hogy büntetni akarsz?
1: Hogy, hogy azt mondja, hogy figyelj ide, tavaly sörültél nekem, amit vettem neked, de én idén is megcsinálom. És olyan meddig tudom ezt megcsinálni addig, amíg ne lássam rajta azt a fajta kétségbeesett csalódást, amire vágyom. Vagy miért van ez? Nem? Tehát, hogy ez egy üzenet azért. Én azt gondolom, hogy egy normális, egy 70-es IQ-val rendelkezés, most nem lőtte magasra ember, azért mondjuk az ötödik tusfürdő után azért össze tudja rakni, ez nem biztos, de, hogy egy helyes döntés.
0: Ja, hogy nem biztos helyes döntés ezt adni.
1: Igen, szerintem ezt már...
0: De szerintem ez azért van, mert nem állsz bele. Nem mondod egy jaj, köszönöm ének, mert nem kérem, elfogadod, bólintasz egyet, lerakod, és azt mondod, igen, ő az anyósom, ő az apám, ő a testvérem, nincs ötlete, mindig ezt veszi. De nem állunk bele ebbe karácsonykor, nem tesszük helyre. Nem javítjuk ki, úgy csinálunk, színlelünk, mint a rendben, igen, úgy is megkapom azt a teát, vagy tusfürdőt, vagy nem.
1: De van ebben egy rigidség, nem? Hogy azt mondod,
0: hát persze, hát meg ötletelenség.
1: Igen, igen, de hogy az ajándékozó részéről is, hogy az van, hogy így nem teszek be több erőfeszítést, hogy ez jó ez ezeknek.
0: Na, igen.
1: Van benne egy lemondás, igen.
0: Igen, nagyon jó SMS-ek jönnek már egyébként. Névvel, fontos, hogy névvel írjátok, hát ha hallja az illető, jó? Figyelj, hogy azért mennyire szomorú történetek vannak. Kriszti. Kriszti. Ide jó lesz az őszinte semmi. Tavaly is jó volt. Nem kell a lámaszírozógép, muter, fog már fel. Én adtam 5 éve nektek, nem véletlen. Érted? Az anyja adja vissza a lámaszírozó gépet. Az milyen ebben a formában? Nem szeretnék több ledet a kamionba. Elég már, nem véletlen, se hallott, Szabina, nem ledet kérek. Szabina nem adja föl a ledet. Tehát ő, neki van egy kamionos ismerőse.
1: Hogy nézhet ki ez a kamion már? Mint a Coca-Cola reklámban régen, tudjátok?
0: Igen. Kedves én, ne felejtsd el idén is megajándékozni magad, mert hosszú évekig hátrasoroltad magad, abban a hiszemben, hogy te is számítasz valakinek. Boldog szingli karácsonyt. Ez milyen szép ez az üzenet, nem? Laca, idén ne vegyél tűzijátékot, mert megint rosszul teszed le a földre, és össze-vissza fogsz lövöldözni. Én vagyok az egyetlen ember, aki örül egy DAF csomagnak tusfürdőnek, kérdezi egy Nem, csak lehet egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak fantáziátlan vagy, és úgy, ez úgy neked úgy jól jön. Nem kell tusfürdőt tenned.
1: És ingyen van, ez minden. Tehát, hogyha elég, akkor elég.
0: Üzenem a drága feleségemnek, hogy nem szeretnék ruhát kapni. Azt majd veszek magamnak. Légpuskát szeretnék. Ennyi.
1: Újra légpuska, az annyira jó dolog. Én is kérdezik légpuskát. Nekem volt gyerekkoromban.
0: És ő ruhát kap mindig. Ruhát. Ruhát. Érted? Ruhát.
1: Amikor légpuskán rég kilőhette volna a szemét.
0: Igen.
1: Ezt is elvettétek tőle.
0: Kedves Zsuzsa. Mama. Anyós. Kérdezed, mit kérek karácsonyra? Tudom, bármit mondok, akkor is pamut zoknit fogok kapni. Köszönöm! Nagyikám, nem fázok, nem kérek zoknit, sárat, szeretem a hideget, vegyél Dubáj csokit. Tegnap anyukám, megkóstoltuk.
1: Nekem anyukám hálóinget szokott venni karácsonyra.
0: Ja, Istenem, mindig.
1: De olyat, amiben biztos, hogy nem lesz második gyerekem.
0: Mamának jó ízlése van. Azt a Péter meglátja, azt mondja, ma kinnalszol.
1: A Péter meglátja, olyan? Egy puszit a homlokomra, és elfordul.
0: Igen, azt mondja, hogy aludjál gyermekem.
1: Jó éjszakát, mama.
0: Jó éjszakát, mama. Fölmerted már venni a Péter előtt?
1: De azt mondja, is gondolkodtunk, hogy Péter, te mentél műtét, hogy abba kéne beküldeni. Valamikor a férfiak, tudjátok, hálóinget vesznek fel, emlékeztek?
0: Ráadni a mama hálóingét, igen.
1: Igen, igen, azt a óriási lenne. Az mekkora egy ilyen transzkrízis lett volna az osztályon, nem, ahogy Péter ott ül egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon nőies, klasszikus hálóinget.
0: Drága mama, kérlek idén ne vegyél nekem kondi bérletet, jövőre is dagat maradok, puszi Szandi. Tudom, hogy azért talán majd egyszer lemész, mennyire durva.
1: Az olyan kemény.
0: Mennyire durva.
1: Céges Mikuláson tombolát húztak, és én nyertem a kondi bérletet.
0: Tehát az mondjuk jó poén.
1: Hát ez teljesen random volt, és köszönöm szépen, köszönöm.
0: Igen. Értjük az érzést, köszönjük szépen. Megnyerted a kondi bérletet?
1: Megnyertem, amúgy tökre örültem neki.
0: De jó.
1: Sose vettem el.
0: Igen. Laci, ne hozz Barcelona táskát, nem kell. És nem kell messzi életrajzkönyv, mert 89 óta reálos vagyok. Kedves férjemnek üzenném, hogy bár nem szoktuk megajándékozni más karácsonykor, de akkor van a névnapom. Meg is nyugodtan vegyen nekem bármit, vagy akármit. Édesem, azért ez is milyen kemény, nem? Szóval ebben is azért így van.
1: Amúgy ezért büntetendő, tehát adót kell növelni azoknak a férjeknek, akik nem vesznek ajándékot a feleségüknek, azt gondolva, hogy mindenük megvan. Ilyen nincs. Nincs. Nincs ilyen. Vedd meg!
0: Igen. Kedves Nagyi, idén kérlek, ne vegyél 2010-es lejáratú, bontott, félig üres Béliszt karácsonyra. Értem, hogy Nagyi, megbocsátjuk, meg a nagymamák azért már lehet, hogy félig másik dimenzióban vannak, de egy félig üres 2010-es lejáratú Béliszt odaadni
1: hát
0: karácsonyra.
1: Hát nem vette észre, hogy meg van bontva, nem?
0: Mi? Mit?
1: Hát nem bontva.
0: 2010-es félig üres.
1: Hát már akkor sem volt finom.
0: Ja, értem.
1: Jó lesz ez.
0: Jó lesz ez a kis unokámnak, 38 éves, nagyon szeretem.
1: Olyan furcsa dolgokat szeretek.
0: Nem,
1: szeretnek ezek a fiatalok. Hát lehet, pont azt fogja szeretni. Hát most mit vagy úgy?
0: Ez, ez a világ, mert úgy elszaladt a fiatalok mellett. Isztak itt mindenféle dolgok. Csaba írta, anyu, kérlek, ne kös nekem olyan pulcsit, amiben látszik a melbimbó.
1: Ezt én kérem.
0: Édesem.
1: Hozzátok át nekem. Jó, és ez? Iván, ne hagyj banánt karácsonyra többet, nagyon proli. Üdv a gyereked anyja.
0: Hát azért az
1: a szocializmus ilyen nagyon hiányzik, hogy mi van? Hogy,
0: régen pultalól nagyon menő volt, igen, de most már azért. Tavaly eredeti 1-2-es méretarányú Forma 1-es sisakot kaptam, ráadásul 2-t, nagyon szépen köszönöm, imádom, csak dicsekedni akartam. Sziasztok, kedves mama, nem szeretnék olyan Michael Kors pénztárcát kapni, amiben benne van a barátnője férjének a fotója, és hiányzik az apró pénztárca cipzár húzója. Üdv Mária, használt pénztárcát kap.
1: Jó,
0: érted?
1: Haj, de használt ez nem pénztárcát. Anyagi dolog, nem?
0: Hát, nem ilyen, tudom. Nagypapa, idén ne csókolj szájon ajándékozáskor, 27 éves vagyok, aláírás Sanyi.
1: Úristen!
0: Sanyi szájon csókolják a nagypapa. Úristen. Mi lehet a nagypapa? Milyen lehet az a csók?
1: Hát ilyen Hruscsov. Nem, vagy nem tudom. Hát ez, én úgy képzelem, hogy ilyen vastag szája van, kicsit, tudod, ilyen...
0: Igen, ilyen öreg szagú egy kicsit.
1: Az öreg szag, és azt nehéz rátenni.
0: 34 vagyok, 15 éves korom óta 1000 forintot kapok borítékban, mama, a boríték is drágám. Édesem, ő 15 éve berak a 30 éves gyerekének, hogy ők olyanják 1000 forintot.
1: De ez jó. Egyébként
0: ez valahol egy kicsit szerintem már akár kedves is lehet. Hogy a mama nem változtat.
1: Igen,
0: 15 éve.
1: Ez cuki dolog szerintem, amikor az anyagilag is jól álló embernek adsz egy ezrest, mert az egy gesztus, tudod, hogy még mindig a gyerekem vagy, na.
0: Igen. Kedves anya és apa, nem kérek sokat, csak kérlek titeket egy picit többet, vigyázzatok az unokáitokra, közi puszi. Ez kedves.
1: Hát igen, de amúgy meg benne van az a fájdalom is, hogy maguktól meg ezt nem tudják.
0: Hogy ők nem jönnek unokázni.
1: Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy ez az unokázás téma, mert úgy automatikusan azt gondoljuk, hogy jön egy új családtag, és majd hogy rá fognak rabolni majd a nagyszülők, és amúgy rohadtul nem így van, mert már vagy nincs hozzá türelmük, vagy már fáradtak hozzá, nem akarják ezt az egészet. És amúgy ez annyira rosszul esik, nem? Amikor így ott maradsz, hogy amúgy nem az volt, tépik ki a gyereket a kezemből. És azért azt látom a körülöttem lévőkön is, hogy már nem az van, hogy egy falu nevel fel egy gyereket, hanem te fullosba ott vagy, meg ha szerencséd van, akkor ott a társad is, és akkor együtt vagytok ott fullosba. Ha nagyon szerencsés vagy, akkor van még egy babysitter, aki heti 2 napot mondjuk bevállal. Tehát, hogy kb. Vagy egyet, vagy kettőt.
0: De számon kérhető egy nagymamá, ha ő nem akarja? Vagy,
1: hát, szerintem az van, hogy... Nem az, hogy számon kérhető, hanem hogy a kapcsolat nagyon durán reflektál, és egy nagyon nagy csalódás érzés, hogyha nem akarja. Mert hogy van egy elképzelésed arról, hogy milyen kötelék van közöttetek, amit ez felülír, hogy ő nem akar már része lenni ennek a ő által ismert nehéz időszaknak, hiszen ő is keresztül ment rajta.
0: Aha.
1: És azt hiszem, az olyan, hogy ha egy ilyen helyzetben hagy magára a szülőd, akkor az azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen nem érdekli,
0: igen,
1: hogy mi van veled.
0: Igen, igen, igen. Ez szerintem nőknek rosszabbul esik a nagymamától, tehát az anyuktól.
1: Hát a férfiak számíthatnak az a feleségükre, aki ugye megcsinálja, igen, az orosznál részét, igen, a dolgoknak.
0: Vagy hogy valószínűleg itt a nők élik-e meg ezt rosszabbul, akiknek az anyja nem segít, vagy nem jön, vagy nem. Abszolút. Az a tipikus unokázós nagymama, mert olyan típusú nagymama van, aki nem való türelmetlen, nem éli annyira, és egyszerűen nem neki való. De hogy ott a nő éli meg jobban a cserbehagyás szerintem. Ha az a fiú anyja nem annyira unokás, azt a férfiak valahogy jobban viselik.
1: Mondok egy durvábbat, amikor megjelenik a féltékenység, és az anya féltékeny lesz az új családjára a gyerekének, és ezért, és ez is egy rendszeres szituáció, és nem tudja feldolgozni, hogy mondjuk effektíve jobban sikerült a gyereknek a családja, mint a sajátja volt, vagy hogy olyan dolgot élnek meg, amiben most már neki nem lesz úgy része, mint akkor, amikor fiatal volt, és egy ilyen nagyon beszűkült, egy ilyen nagyon kicsinyes gondolkodás így felüti a fejét, és erről is rengeteget hallok, hogy egyszerűen olyan, mint hogyha így nem nagyszülővé válnának, hanem gyerekké válnának a szülők, uh-huh, is, érted?
0: Igen, ezt értem, itt valószínűleg az anya és a fiú gyerek viszonya nincs elvágva. Mert sokszor,
1: a lánygyerekkel is meg
0: vagy, vagy a lánygyerekkel, igen. De igen. Hogy ugye itt azok az anyósok szokták ezt rosszul tolerálni, akik másfajta mennyt kívántak a saját gyerekük, férjük, vagy fiú gyereküknek, és rossz az anyós menny viszony, és ott az anyós lemegy gyerekbe, és megpróbálja valahogy az ő kicsi gyerekét kiventeni, átírni, kihozni ebből,
1: nem
0: elátkozni.
1: Nem tud
0: beleilleszkedni, mert igen, másfajta menny kapcsolatot
1: képzel. Vagy nem akarja tartani a saját hierarchikus pozícióját, tehát hogy ő egy magas szintű ember ebben a kapcsolatban, és akkor azt látja, hogy van ott két ember, akik mondjuk egymásra egyenjogúságban vannak és békességben vannak, akkor az őt frusztrálja, tudod, hogy de hát akkor hol vagyok én a nagy tudásommal.
0: Hát frusztrálja, vagy nem vágta el a kötelet, igen, vagy rossz az anyós menny viszony, vagy más lánykát képzeltél a te kicsi szeretett kis anyikádnak. Hát, kicsi szeretett Sanyika nem olyat választ, és akkor a mama az ellenségé tud válni. Hogy
1: vagy rájössz arra, hogy az ember, akit szülőnek tartottál, tehát hogy felsőbb felsőbb, ilyen, van erre egy szó, ami most nem teszem be, sajnos agyvérzésem van. A lényeg, hogy, hogy akire azt gondolt, hogy bölcsebb nálad, okosabb nálad, hiszen ő a szülőd, ő az idősebb, hogy rájössz, hogy nem, nem biztos. Lehet, hogy egy rohadt gyerekes, egy ilyen furcsa gondolkodású, maga felé húzó karakter, érted? És ez is durva, mert ezt nagyon sokáig nem veszük észre, mert az új élethelyzet hozza ki ezt az oldalát az illetőnek. És az is egy óriási
0: munka. Mindenki szerepet vált. A férfiből, az apa, ugye a férből szülő lesz, a szülőből nagyszülő, azt tudni kell megugrani.
1: Igen.
0: Tehát sok szülőnek nem megy a nagyszülővé válás, mert ő még mindig szülőként akar dominálni. Igen. És ő még irányítja, beleszól, és ott van a gyerek életében, de nem tud hátralépni, hanem azt hiszi, hogy az a gyerek, aki megszületett, és egyébként az unokája, az kicsit az ő gyereke. A szülő, amikor nem lép hátra nagyszülőnek, hanem még mindig dominálja a gyerekét, és szülő marad az unokájával kapcsolatban is. Ez egy tipikus rendszerhiba, igen.
1: Meg ott van ez az érettség kérdés, hogy ugye van, szóval szoktunk erre beszélni, hogy te fejben nem öregszel, meg te sose gondolsz öreg emberként magadra, viszont amikor jönnek ilyen élethelyzetek, hogy mondjuk nagyszülővé válsz, mama leszel, papa leszel, az is egy életválság, mert ugye, hogy akkor kapsz egy státuszt, ami elvitathatatlanul megöregít téged idézőjelben a fejedben, és hogy ezt is nagyon rosszul tolerálják sokan, és hogy ettől kezdenek el szintén nagyon furcsa dolgokat csinálni, és hogy egyszerűen azt nem tudják feldolgozni, hogy nagyszülők lettek, tehát eljutottak idáig az életükben.
0: Meg ebben benne van az is, hogy mennyire kontrolláltad a gyerekedet, annyira akarod az unokádat, holott neked már nem az a feladatod, csak kényeztes és csináld meg, amit a gyereked mond, de a gyerek kiad neked egy parancsot, abból te még mindig ego kérdést csinálsz, pedig az már az ő gyereke, és ő döntél, hogy mennyi édességet teszik, de te már nagymamaként csak végre kell, hogyha ez nem felülírd, de te még mindig szülő vagy, és nem hiszel a saját gyerekednek, hogy egy kompetens felnőtt, hanem még mindig gyerekbe tartod.
1: Igen,
0: persze,
1: meg az,
0: hogy nem.
1: Például meg az is nagyon néz, hogy te mit gondolsz arról, hogy mi egy jó gondoskodás egy gyerekkel szemben, és ő mit gondol, hogy mi a jó gondoskodás.
0: Hát tök más. Ráadásul tök sokszor más. Más csináltál te szülőként, és más csinál a gyerek, de te már abban nem szólhatsz bele.
1: Igen.
0: Az ő területe, az ő családja, te meg nagyszülőként támogatnod kell, nyilván valami hülyeséget sem elmondhatod, de átírni már nem tudod, mert az már az ő döntés az ő családjával kapcsolatban. Igen.
1: Igen. Meg ott még az elengedés, ami szerintem szintén nagyon nehéz, hogy szülőként, hogy el tudjam engedni a saját elvárásaimat a nagyszülőkkel szemben. Mert hogy szerintem ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy azt, és bennem például automatikusan az a kép alakult ki a nagyszülőségről, hogy ők majd egy ilyen extrán támogató, extrán odatevős karakterek lesznek, de nyilván az élethelyzetek, meg kilométerek és stb. meg az ő saját élethelyzetük az, hogy te más, és hogy ezt feldolgozni, hogy nem úgy nagyszülő valaki, hogy én elképzeltem.
0: Hogyne, igen. És igen, az gyerekként nehéz, amikor a saját szüleidet látod, nem úgy működni. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ajándékozz pihenést! Phuket Spa Thai Massage, több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
3: Forró a nyár, hűsölj a Mandula cukrászdákban. Elhozzuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a Mandula cukrászdákban.
4: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
5: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
2: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
3: Nem vettek fel az egyetemre. Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár. Ha még nem vagy 25 éves, gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
4: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
5: Hirdessen nálunk!
6: reklamkukac.mcdb.hu.
4: Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: hétig. Reklámot hallottak. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Továbbra is népszerű a diákhitel. Világbajnok lett csapatban Batta és Sugár. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A Civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Tandíj, albérleti díj, megélhetési költségek fedezete a felsőfokú tanulmányok idején. Jellemzően ilyen célokra fordítják az egyetemisták a diákhitelt, amely szabad felhasználású és önköltséges képzés finanszírozásához is kínál hitelkonstrukciót kedvezményes feltételekkel. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek Várkonyi Ádám pénzügyi szakértő.
2: Talán attól, hogy főiskolára, egyetemre mennek a fiatalok, lehet mondani, hogy egy picit tudatosak, és azért a szülők is, akik vállalják a tandíjat és az ezzel járó költségeket, most legyen az ösztöndíjas, legyen az saját finanszírozása, azért azt minden szülő tudja, hogy neki ez egy komoly zsebbenyúlós történet.
1: A pénzügyi szakértő szerint a társadalom összességében még kevésbé tájékoztatott a pénzügyi ismeretek területén. Ezért ezt már az iskoláskortól kezdve érdemes lenne oktatni hazánkban.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunyik Jereván vendége lesz magyar idő szerint este 6-tól. Világbajnok lett női kardcsapatunk Hongkongban. A Battai Sugár, Katona Renáta, Spíz Anna, Szűcs Luca összeállítású válogatott 45-41-re nyert a fináléban Kína ellen. A győztes tust a deacos Battai Sugár adta. A válogatottat a deac vívó szakosztályának edzője Dávid László irányította.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt sok napsütésre van kilátás térségünkben, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Na mi van a zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
6: Ez ő, az a kapus.
5: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
6: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea
5: felé. Jól állnak, igen?
6: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
5: Igen, az cuki ez a történet.
6: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a zöldfoki köztársaság, vagy zöldfoki szigetek válogatottja.
5: Hogy miből lettek a játékosok?
6: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljuk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
5: Igen.
6: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol. Figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát, kérem szépen, a zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a bugyát választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
5: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, hogy tovább jutnak.
6: És úgy néz ki.
5: Ürületesen jó arcok.
6: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
5: Ne csináld! Ez, tehát, hogy itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
6: Így van, tehát megkapta ezért a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
5: Hogy valaki vele. Szórakozik
6: igen.
5: Velük.
6: Igen. Tehát, hogy ilyen nincs.
7: Facebook osztálytalálkozó szervezés,
6: ilyen,
7: nem?
6: Ilyen nincs.
7: Aki éppen odaért.
5: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú ide világban, és csak bővítettek, de ezek a szerintem ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud, de mondjuk egy zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint,
7: millió.
5: De hát már fenét, már ja, csúcsot hát döntött. Most már azt hiszem, hogy valaki ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Nagyon egy zöldfoki szigetek, egy másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, 2 pont. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
6: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
7: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
5: Ja, ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van ez a Stopira nevezetű játékos, az Zöldfoki szigetek csapata, aki magyar állampolgár volt, és a videótomban is játszott évekig.
6: Hát van
7: nem becsültük meg
6: eléggé. Ez az.
5: Igen. Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
6: Hát az nagyon kell.
5: Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jó ezek a kis sztorik egyébként a VB, ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
6: Tudsz.
5: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
7: És mi lenne megnyerni, tudod?
5: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg. Tényleg.
7: Igen, szombaton
5: Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
6: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnélek látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9
5: hónapig várt.
7: Rákta, emészgette.
5: Ott olyan jó, olyan kevés nagy. A jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk, meg annyi jó játékos van, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjuk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
6: Más körülmények között.
5: Nyilván más. Be, más tudom. Egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dráma.
7: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
5: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
6: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
5: Igen.
7: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez szép milyen gyönyörű vidék?
5: Igen. Itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a hatodik helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromba, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arca csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angol, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, közben zseniális. Tényleg.
7: Hát egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez, hát a további
5: nem, jutik, ezeket, vagy mennyi ezeket pénz nem jön? Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, további utás, biztos horror.
7: Mennyi időre lesznek horror meg, hogyha ezt mondjuk behúzzák.
5: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni magunkat. Igen.
6: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
5: Na mennyi most a szám?
6: 15,6
5: millió. 15,6
6: millióval
5: van.
6: 15,6 millió.
5: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. Hát és már lehagyta az argentin kapust is, a Martinez, akinek 14 millió követője van.
6: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
5: és miről posztolt?
6: Hát... Semmi, erről.
5: A csapatról.
6: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
7: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is aktív, már nagyon aktív volt.
6: A csávó. Igen. Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen képeket, nincsen semmi ilyesmi.
5: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos,
6: 15 millióján.
7: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
5: Igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
7: Más kérdés, hogy az anya eltűnt és állampolgárságért.
5: Igen, az anya felszívódott valahol.
7: Nem fog visszatörni az ötleti
5: szigetekre. Dicidált egyébként, igen.
7: Menekült státuszért folyamodott.
5: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
6: Simán.
5: Egyébként simán lehet. Tényleg. Instán hol lehet keresni VB Reels-eket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
6: Ugye milyen érdekes?
5: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
7: Vagy tovább küldöd.
5: Vagy tovább küldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. De csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
7: VB videók, kutyás videók, és csöcsös csajos videók.
6: Igen, hát ezek jönnek.
7: Ez a három.
5: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát az onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem.
6: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
7: Mert ezek a csöcsös csajok iszonyatosan jól táncolnak. Jól csomó táncoló, ilyen videó. Persze.
5: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
6: Nem jön, nyugtass már meg.
5: Kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
6: Te beteg állat!
5: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. és ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál részed, is, nem?
6: Gyerünk, add ide.
5: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
7: Insta.
6: Mi van?
5: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet. Semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
6: Függőágy, magaságyás, Majka!
5: Magaságyásos videó. Nézel magaságyásos videót?
6: Hát itt van.
5: Vagy hol? Beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és tolja neked a videókat. Tehát csak elég a haja.
7: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
5: Nem baj.
7: Milyen hatott?
5: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát, itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan. Tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, és aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
6: Kutyás, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
5: ilyen nekem egy darab nincs.
6: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
5: Ne csinálj!
6: Juli, mi történik a te Reels-eddel?
5: Mi van a Reels-eddel?
7: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
5: A Tomi nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
7: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
5: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát engem nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
7: Oh, jaj, nagyon jó!
6: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
5: Figyelj, Feri, micsoda?
7: Szétnyomja a gyurmát.
5: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És valamivel szenved, valamivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy néztél ilyen videókat?
7: De, hogy ne, egy időben én.
5: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
6: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
5: Egy ideig dobta, most leállt.
7: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta.
5: Ezt nem néztem.
6: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó
5: de
6: volt.
5: De miért kezd el lólábat? Ugye?
6: Hát hogy gondolkodik? Rákattintottunk.
5: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hát te is rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
6: Te ott voltál.
7: Most azt kellene mondani, mit láttam legutoljára. Hát nem,
5: és kézede nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Mondom, mi a szétom, de lány, én meg fiú.
12: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
13: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
14: Nem sírok, csak az allergia.
13: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
14: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
13: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
15: Megnyitott az Egri Korona Wine Garden. Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Korona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
16: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Közgyűlési határozat került a középpontba.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Közgyűlési határozat

0: Közlekedési Központ publikációjában. A civis város bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Egy közgyűlési határozat került a középpontba Debrecenben. Tárkányi Zsolt, a Tisza országgyűlési képviselője szerint Papp László polgármesternek fel kellene vállalnia a januárban az állítólagos Tisza adó ellen elfogadott közgyűlési határozatot. A polgármesteri kabinetiroda válaszában kiemeli, a határozat egyetlen szóval sem említi a Tisza pártot. Kiállást tartalmaz az előző kormányzat által kialakított családi adórendszer, nyugdíjrendszer és a vállalkozásokra vonatkozó adórendszer mellett, és elutasít minden olyan törekvést, amely ennek olyan megváltoztatását célozza, amely nagyobb terheket jelentene a családok, nyugdíjasok és vállalkozások számára. Ezt a határozatot nem fogja visszavonni a közgyűlés. Negyedik éve van jelen a Médiacentrum Debrecen epizód című műsora és a város legismertebb kutyája Atmó a Campus Fesztiválon. A tapasztalatok szerint a fesztivál jó lehetőséget ad arra, hogy gazdik és leendő gazdik is minél többet tudjanak meg a felelős állattartásról. Erről is beszélt az Esti Közelkép című műsorban az epizód szerkesztője Nádasdy Anikó.
1: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
0: Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunyiki Jereván vendége lesz. Lang Ádámot, a Loki játékosát hallják.
2: Kielemezve az első mérkőzést, ahol ugye egy tisztább képet kaptunk arról, hogy az ellenfél hogyan játszik, a részleteket pontosítva ezekre oda kell figyeljünk, és én is ugyanúgy, ahogy a vezetőedző, egy kiegyenlített mérkőzésre számítok.
0: A találkozó magyar idő szerint ma este 6-tól lesz Jerevánban. Az első mérkőzésen a Loki 1-0-ra nyert.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
0: Délelőtt sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Ugye, hogy nézett ki a túra, honnan indultunk? Elindultunk Budapestről, és mentünk, ugye, hova Oszló. Mentünk? Oszlóba. Oszlóba mentünk. Ott volt egy 4 órás átszállás, ez egy kis vásárlás, könnyed kaja, egy rideg ebédke. Olasz étterembe, ebédke, és onnan irány Tromszőbe, ugye?
3: Akkor még óriási lendülettel, hogy Tromsző felfedezése lesz a cél. Miután este 11-kor érkeztünk meg,
2: igen.
3: Enkor már kicsit a lendület alább hagyott, de megnéztük a várost. Figyeljetek, egy mesevilág, egy csoda, tehát az, hogy mindenki díszít, óriási karácsonyi fények vannak. Ami nagyon vicces, hogy nincs úttakarítás, tehát ott úgy élnek a norvégok, hogy leesett, hát majd elolvad, ez a sztori. Nincs sózás, nincs semmi, szöges gumi, az a megoldás rá.
2: Itt van Juliska is közben.
4: Jó
2: az előjel számomra, hello Juli.
4: Meg a mínusz 15 fokot is nagyon tudod értelmezni, igen, a széllel.
2: Igen, de másfajta hideg, tehát itt ez a 0-2, ez ilyen kicsit nedves, olyan kabát alá bemászhatod, ez a nagyon tiszta hideg, ez meg egy olyan vágó, metsző, ilyen.
4: Ez leborotvá minden.
5: Egy penetráló hideg volt?
2: Penetráló hideg, igen. Ez is nagyon szürreális, hogy mennek az autók, de havon mennek a városban. Tehát tök érdekes a látvány. Hát az alagút is egészen elképesztő. Ugye valamit lefettek, valahol meghagyták a sziklarendszert, és visszafele a taxis magyarázta, hogy most kell az alagutat újraépíteni, hogy a meder alatt mész, befolyik a víz, amiből ilyen hatalmas, ilyen méteres jégcsapok lógtak lefelé az alagútba, és így nézett, hogy mi van. Kiderül, hogy a meder alatt már szivárolk az alagút, azért ott nekik is van bajuk ezzel, hál' Isten. Nem csak a bacsájuk ilyen szivárog. És ebből ilyen méteres jégcsapok lógnak le. Tehát, hogy tényleg fantasztikus. És akkor gyors becsekkolás, oké, és akkor másnap reggel, ugye Juli mondta, hogy gyerekek, itt 5:30 indul a busz, tromszói buszmegálló, ott vagyunk, nem vagyunk, ez a busz elmegy.
4: Ja, hát ők nagyon szigorúan vették, tehát, hogy mondta a Krisztina, aki ugye szervezte nekünk, illetve ajánlotta nekünk ezt a túrát, hogy ott, hogyha nem vagy ott 5:50, és nem vagy fent a buszon, akkor ők nem várnak senkire se, hanem
2: nem szórakoznak.
4: És nem is vártak. Tehát nem, 30
2: de úgy, hogy 4:30 nincs a busz sehol. És jársz, hogy mi? Persze, ezek elindulnak 5:30.

0: akkor mi hagyjad, már máv hozzájuk képes Patek Filip, 25-kor beáll a busz. Nullából ez csak megjelenik, beáll a busz, bepakolsz, és 30-kor elindul a busz. Ott vagy, ott vagy, nem vagy, ott nem vagy ott. És onnan egy 4 órás busz út, ugye Tromszőből mentünk, Skergolyba.
1: 80-nal, 70-nel, 80-nal ment a teljes Jeges úton, totál magabiztosan a busz, úgyhogy tudni, hogy kapaszkodtunk.
0: Nem, elsősorban ültünk, de mi nagyon-nagyon nagy bandászunk, hárman voltunk fönt, tehát hogy ki volt fönt a Zsül, Anna, mi hárman bírtuk. Juliska is eldőlt, Feri az mindig, Feri úgy játszik, hogy karba tett kézzel előre bukva. Ha már karba teszi a kezét, készül aludni, ha leengedi a fejét, vége van.
1: De te már ott a buszon,
0: morcos öregúként alszik. Mi hárman elő, jaj, de izgi, videóhoz, még Zsül, adj egy kábelt, nem tudom mi volt. 4 órakor megérkezett, 4 órás busz után, ami egyébként a világos miatt, a hó miatt azért látod a hegyeket, meg úgy azért látsz, amit közben teli hold, végig az utunk alatt 3 napig gyönyörű teli hold. A napot ugye nem látod, megérkezel ebbe a norvég kis faluba. Hát ez önmagában ugye ez egy csoda. Szóval, hogy az, hogy minden ugyanúgy néznek ki a házak egy dolog, de mindenhol azon a színhőmérsékletű égők, szívek az ablakokba, kivilágítva, feldíszítve az összes ház, ez úgy néz ki, mintha ilyen kis bányászlámpák égnének mindenhol messziről, és az egész brutál meleg, gyönyörű, ilyen szívderítő látvány,
1: nem? Igen, kicsit olyan volt, mint egy ilyen díszletváros, nem?
0: Igen.
1: Tehát embereket nem láttunk sehol, csak ezeket a gyönyörűen kivilágított házakat, és olyan volt, mintha egy ilyen filmes díszletben sétálnál.
2: Fontos kérdés.
0: Igen?
2: Hogyha leúztátok volna az ablakot, akkor lehetett volna hallani a város zaját.
1: Én mondom, hogy
0: nem tudod, mi van a házakon belül, de az utolsó ház is a 4 órás úton, amikor egy ház is sehol semmi 5 kilométerre, az is cukin kivilágítva, és szíveket raknak a norvégok a házra. Ez egy annyira cuki, de nem ilyen nagyon gicses. Nem tudjuk, hogy mi van a házban, de az, hogy minden másik házon van egy kivilágított szív, ez valahogy ilyen mesevárossá teszi az egészet.
3: Szívek, nagyon fontos, hogy igen. Sehol nincs kerítés.
0: Nincs kerítés, tényleg.
2: De mégis mitől kéne megvédeni a kerítést?
0: A fél év sötétségtől. A fél év sötétségtől.
3: Ott a sötétben bármi jöhet, muszáj, hol egy jegesmedve, hol egy farkas, hol egy orka.
2: Megint átfújta a szomszéd havát.
0: Rohadt életben megmondtam, Józsi, takarítsa el az utat, igen. Leszállsz, és onnantól kezdve indul a menetelés. Tehát onnantól kezdve elindítanak téged, hogy elindulsz, leteszed a bőröndöket, megérkezel, elkezdesz vetközni és elkezdesz öltözni, mert ott időbe ki kell, hogy fussanak a hajók, ugyanis nagyon hamar besötétedik, tehát nincs az, hogy megérkezel és 2 órát ott teázgatsz, meg üldögélsz, de elkezdesz rájönni arra, egy ilyen más tudatállapotba kerülni, hogy nem sokára kihajózol, és meglátod a védőfelszereléseket, a ruhákat, ezeket a szkafandereket, a gumicsizmákat, és
2: a
0: ott jössz rá.
2: A bedohányzó orkákat, akik már
1: készen állnak.
0: Ott jössz rá, hogy melegedik a pitel, nagyon csak igen, a szivaroz orkák. Rájössz, hogy melegedik a pite. Ugye, és aztán ittunk, ettünk, egy kicsit fújtunk, pisiltünk, és elkezdtünk öltözni.
1: Hát az öltözködésről, tehát eleve mondták, hogy ugye öltöz melegen. Egyébként a Kriszta mesélte, hogy voltak olyanok, japán vagy kínai turisták, akik flip-flop papucsban érkeztek meg.
0: Jó,
1: tehát nem is értem, hogy mi történt. A felszerelésről annyi, hogy aláöltözett harisnyanadrág, sínadrág, felül trikó, rövidújú, hosszújú, egy pulóver, még egy pulóver, kabát, erre adtak ők ugye egy ilyen norvég vastag pulóvert.
0: Egy gyapjú pulcsit adnak.
1: Kapsz egy nagyon vastag gyapjú zoknit, erre felhúzol egy arcvédőt, egy maszkot, egy ilyen símaszkot, arra ráhúzod a sapkát, arra felhúzod az első kapusznit, arra felhúzod a második kapusznit, és ezután raknak bele téged ebbe a zubbonyba.
0: Egy ilyen elvileg vízálló zubbony, ami egy ilyen kezeslábas. Egy nagyon vastag kezeslábas, egy gumicsizmával. Szerencsésebbeknek gumicsizma, kevésbé szerencsésebbeknek olyan csizma, ami nem jut és befolyik a víz.
3: Mire elérkezik az a pillanat, hogy kisétálsz erre a bizonyos kis telepnire, amiről be kéne szállnod egy gumi motorcsónakba, amin vastagon áll a jég, tehát csúszik, addigra nem bírsz mozogni.
0: Nem, így mész, mint a Michelin baba.
3: Egy Michelin
0: így
3: baba vagy.
0: Egyetlen egy hibát követtünk el, amit nem mondtak el az első nap, hogy egy Achilles sarka van ennek az öltözéknek, ha a torkodnál ez a ruha nyitva marad.
1: Igen.
0: 10-ből 6 embernek, nem, ez nyitva maradt, ugye, mert annyi réteg van, hogy nem tudod fölhúzni a torkodig a ruhát, és a víz megtalálja a pontot.
1: Kint nem is érzed, de kint nem is tudod elképzelni. Igen. Azt, hogy ennek lehet jelentősége, hogy ott van egy kis rész,
0: van
1: ami
0: kilóg,
1: vagy hogy van ott egy kis hely, ahol
2: az... Hópakfúlia van, rá kellett már dolgozni kívülről.
0: Vagy fölhúzni teljesen az anorákot, annak a 4 centis lyuknak van igaz a jelentősége, ott ment el a túrán.
1: És ugye már a beszállás is nagyon izgi, mert hogy nem ülések vannak, hanem középen van egy ilyen, hát egy ilyen nyereg, ami amire egy fel kell pattannyál, előtted vannak kapaszkodók.
0: Elindulsz a kikötőből, ülnek benn gyerekek, Noah, Viki, stáb, mi mögöttünk, ugye mondták, hogy mondta Kriszt, hogy hát azért lesz egy kis víz, meg ugye át fogunk ázni, meg mindenki, de akik előre ülnek, nagyon kapják, mondom, gyerekek. Egy jó csapatkapitány az beül előre, Benibe beültünk legelőre. Elindulsz a tükör sima vízen, ugye, mert hogy kikötőbe vagy, mi baj lehet, elindul a hajó, és kiérsz a kikötőből. Hát itt indult a mulatság.
1: Az első nap, hogy finoman fogalmazzunk, a kapitányunk nem állt a helyzet magas.
0: Utólag derült ki.
1: Tehát olyan volt, mint az elsőnapos kapitányok, akik még soha nem álltak szerintem.
3: Mert ő egy elsőnapos kapitány volt, Kéti drága, egy nagyon kedves szőke hölgy, össze is barátkoztunk az elején, de aztán később már nem szerettük annyira, mert kiderült, hogy ő ezt most tanulja.
0: Kiderült, hogy olyan
2: skipperünk van.
0: Nem, a Kriszt elmondta, bocsánat, igen, a skipper nem volt annyira jön, és ugye ennek az a lényege, hogy egy bizonyos tempót kell menned, mert a tempót mész, akkor a hullámok tetején mész. De a csaj nem mert menni, és az volt ugye, hogy folyamatosan beesett a hajó eleje a hullámokba, aminek az lett, az első hullámra fölmész, földob, és a hullámvölgyben beesik az orra előre, nem megy át a hullámon, mert nincs sebesség, és a következő hullám az nyakra telibe ver. Olyan szinten vert telibe, hogy voltak olyan pontok, amikor azt éreztem, hogy na ez most kezd nem vicces lenni.
1: Mert nem kaptunk levegőt.
0: Be az arcodba a sósvíz, a jeges sósvíz, fogom a fél lábát így a Noelnek hátulnia, megütögetem, hogy tarts ki kicsim, itt vagyok, hős vagy, nyugi, de nem tudsz hozzászólni, mert már látod a következő hullámot. És akkor Bennek tudtam ennyit mondani, nagy lesz! Nagyon nagy lesz, figyelj! És egy óra fürdetés, de olyan masszív fürdetés volt.
1: Mintha beállnál a zuhanyeles, tudod, mi a durva az, hogy a első pillanatok kezdve elkezd ráfagyni az arcodra, az összes sál, maszk, és minden, amit az ord elé raktál, azért, hogy esetleg egy kicsit védjen. És ez elkezd beázni, fagy, és nem kapsz már levegőt se. Próbálod a dupla kesztyűben lehúzni valahogy, hogy kapja a levegőt, de már jön a következő hullám, tehát hogy az ott tényleg
2: úgy van, hogy ez nem. Érzed a tarkódon Viki jeges tekintetét.
1: Ja, az már a kihajózás pillanat.
0: Ott nem magamat féltettem.
3: Nem magadat, az életeket.
0: Nem magamat féltettem. Volt egy pont a Vikinél, amikor azt éreztem, és vagy én mondom meg a Krisztának, hogy figyelj, menjünk vissza, elég volt. A gyerek csontig állt, a Vikinek a bugyia, a gyereknek én utoljára láttam a csizmájába benne a hidegvészet. A Noel, amit ott végigcsinált. Én azt hittem, hogy csak fázik és megvan ijedve. És még először próbáltam mondani, menjünk még egy fél órát, jó lesz, valami legyen. És akkor visszamentünk, derült ki, hogy csontig, mindenkinek, mindened belül vizes. Mindened.
2: Ezen a ponton meg kell kérdeznem, Laci.
3: Lacival mi ültünk leghátul, ugye mondták, hogy a súly az menjen hátra, tehát ott ültünk Lászlóval, gyakorlatilag a harmadik percben, mikor a Balázs elől még üvöltve, hogy ez az,
0: én üvöltöztem, ennyit tudsz, na mi van, letéptem a maszkomat, csak a sisakodra, üvöltöttem még, ennyit tudsz, mutás meg, mit tudsz, na mi van, ennyi van, menet, hát hiszem, hogy mikire jó, akkor leülök.
3: Tehát még mindenkiben.
2: Jó,
3: még mindenkiben benne volt a Jedi, még amikor nagyon várod, hogy az orka. Ebben a pillanatban ez volt a harmadik perc, László két kézzel megmarkolta az előtte lévő támlát, lehajtotta a fejét, és annyit mondott, a anyátokat orkák.
0: És
3: onnantól kezdve nem nézett
0: fel. Nem nézett föl, lehúzta a maszkot, és így ül teljesen sokban, előre nézve úgy. De mondom, olyan hullámok, hogy voltak olyan hullámok, tudom, amikor kimegy alulod a hajó. Tehát az, hogy földob, igen, elől, igen. És hogy lemegy, a repülsz, kell repülsz, és hogy visszaütődsz, paf, beleveri. Hát, hogy mondta Kriszt, hogy feszítsd a hátad, mert hogy brutálisan nagyot tud ütni a hajó, hogy visszaérkezel. Hát néztem, láttam a Lacit, visszafordultam, és benne csak én mondtam, Laci nincs. Laci nincs jól.
2: De azt mondod, Laci nincs. Nincs többé, Laci.
0: És ugye ezt csak azért meglátod az orkákat az első nap, de addigra már olyan állapotban vagy, hogy igen, elérzékenyülsz, azért ott volt egy pont, de szerintem a katarzis is a második nap volt, de az első nap is jött egy olyan pont, amikor először meglátod az orkát, hogy így csak így ülsz, látod, hogy jön a következő hullám, már nem érdekel.
1: Az első orka, amit láttunk, az egy borjú volt.
0: Igen, egy borjú tetszik csak meglát.
1: Tehát, hogy ezt csak így megjelenik, így kiugrik így a hullámból, és ott állsz, hogy
0: frankon elérzékenyülsz. Tehát, hogy egy ilyen teljesen szürreális, minden havas hegyek körülötted, ott ugrik az orka, vagy kijön, és így már nem érdekel, mi van, csak azt mondod, hogy wow, úristen, hol vagyok, mi gyönyörű, történik. Gyönyörű.
2: Az orkának az arcáról tíra, perve!
0: őrzek?
1: Mit kukkaltak?
0: Na talán ez volt az egyetlen orka, meg még egy uszony. Az első nap, amikor az volt, hogy mi visszavisszük a Vikit meg a Noát, Noát csontig átfagyva, gatyára remegett.
1: Egy órát voltunk kint, és egyébként 3 órás a program, és azt mondta a Kriszta, hogy azért volt szerencsénk, mert az első nap csak mi voltunk a hajón. De egyébként, ha az van, hogy más is van, és ez volt a második nap, azt jelezte nekünk előre, hogy ha mi kimegyünk holnap, akkor nincs az, hogy egy óra múlva azt mondjuk, hogy hát bocsi, mi már ezt nem szeretnénk, nincs. Hanem kint maradunk 3 órát.
2: Ezen a ponton nekem lett volna egy nagyon komoly beszélgetés a Krisztával.
0: Én jeleztem a Krisztának, hogy menjünk vissza, mert tudtam, hogy ha Viki jelzi, az nem olyan lesz, mintha én jelezném. De nem is maga miatt, hanem ugye az anya megszólal benne. Ott ül mellett 10 éves remegő gyerek, aki már annyira remegett. Utólag
1: nagyon se nagyon helyes volt, mert Kriszta kérdezte, hogy vissza akartok menni, de ez kb. 3-szor, és a harmadik után azt mondta Viki, csak így ilyen félhangosan, hogy nem tudom többször, és nyomatékosan elmondani, igen, vissza szeretnénk menni.
0: És ilyen okosan, Noel, hát egy kicsit mozgass meg a lábad, jaj, egy kicsit állj föl, mozogjál. De hogy addig ő már nem az volt, hanem minden vizes volt. És aztán ugye a Kriszta nagyon aranyosan utólag mondta el, hogy nem volt annyira jó a skipper, hát mi már ezt ott is éreztük.
2: Nem akartuk szólni, ez a hölgyem úgy robogókat vezetett. Egyébként makramé szakköröket vezetett.
0: De másnap berakott a magyar skipperhez.
1: Hát a férjéhez.
0: A férjéhez, gyerekek, hát ég és föl, tehát hogy az egészen más. Kifacsarod mindenedből a vizet, és ott jössz rá, hogy jó, de lehet, hogy holnap akkor
3: Hogy nem
0: megyünk ki. És aztán, ahogy közeledett a másnap, jött a lelkesedés, hogy oké, akkor nekivágunk másodszor, és hát az igazi csoda a második nap történt, gyerekek. Azt mondja, hogy mindjárt elmeséljük a hírek után. Tehát ez az első nap, ez próbára tett bennünket, hogy akartok látni? Dolgozzatok meg érte. Tanuljatok alázatot. Magyar pöstiek, tanuljatok alázatot, és ha képesek vagytok még egyszer kijönni, akkor a természet megmutatja magát. Akkor mutatunk nagy halat. Ha nincs benne a kalázat, maradjatok otthon, aztán forrad borozzatok. Úgyhogy este a Amundsen csoport megbeszélt, hogy kimegyünk? Persze, hogy kimegyünk.
2: Rip Laci.
1: Voltak.
0: Két alkoflexel a szobában.
1: Nem azt mondom, hogy nem jövök többet éjszakra, de veletek se sehol.
0: Kész volt, igen.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Teljesen felújítják az Apolló mozi nagy termét. Igazi zenei csemege a nagy templomban. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A Civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Távhőfelújítási munkák miatt augusztus 13-áig lezárták a Kossuth utca irányában található Burgundia utca elnevezésű megállót. A Zégner tér irányába közlekedő trolibuszok, valamint a Tégláskert utca, Szénatér, Bajkandrás utca irányába közlekedő autóbuszok a 30 méterrel hátrébb található ideiglenes megállóhelyen állnak meg. További részletek a Debreceni Társaság honlapján.
0: A DKV információit hallották.
1: Csak nem 30 év után teljesen felújítják az Apolló mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a héten kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, hanem új székeket is elhelyeznek a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. A tervek szerint a teljesen megújult, a 21. századi igényeknek is megfelelő termet szeptember 7-én vehetik újra birtokba a mozi rajongók. Igazi zenei csemege várja augusztus 14-én a nagy templomba érkezőket. A világhírű tenor José Curá és Szamosi Szabolcs orgonaművész ad koncertet. A református nagy templom orgonája Magyarország egyik legszebb hangú és legnagyobb templomi hangszere. Ezen szólalnak majd meg az egyházi zeneirodalom legszebb alkotásai Bachtól Bartókig, kísérve a világ egyik leghíresebb tenorjának énekét. Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország igazgatóját hallják.
2: Egy argentin szerző, Ramírez Agnus Deia is megszólal, ő írt egy, azt gondolom, hogy az argentin népzenére épülő misét, és ennek az Agnus Dei tétele is elhangzik. Az egész este koronájaként pedig Verdi requiemjének a leggyönyörűbb tenoráriája hangzik el.
1: A két előadó egyébként az Orgonapont sorozat részeként érkezik Debrecenbe. Délelőtt sok napsütésre van kilátás térségünkben, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Stop Balázsék!
1: Az a Mudzen csoport élménybe számolója zajlik a négy napos túlélő túráról, és ugye nem retrohallgató volt az első nap kapitánya? Kérdezi valaki, hogy ott hagytuk abba, hogy az első nap az nem kudarccal, de nagyon kevés orkával, egy hátsó úszonnyal, hatalmas hullámokkal és csügget csapattal, nagy átázással értünk vissza a kikötőbe. Legyen Krisztályk védelmében annyi, hogy még két óra benne lett volna a túrába, tehát volt olyan csoport, aki már akkor jött vissza, amikor mi már átöltöztünk, teáztunk és minden volt. Ugye mi döntöttünk úgy, hogy köszönjük. De ha még kemények vagyunk, vagy nincs a gyerek, meg a Viki, még lehet, hogy a csapat is a vízen úgy dönt, hogy nem baj, most már csapassuk, és még megyünk két órát. Mi nem tudjuk, hogy mit láttak, azt tudjuk, hogy volt egy kapitány, aki mondta, Krista, ez nem hozza vissza őket, ez letolja három órát, az a csapat, az kim volt a háborgó tengeren, kettőig vagy fél kettőig.
2: De egyébként mekkora már, hogy a Krista előre jelezte, hogy ha két napra megyünk, akkor szerencsés lenne mind a két napot befoglalni, mert hogyha a második napot nem tudtuk volna, tehát ez nem úgy van, hogy oda mész, és akkor felszállsz, ennyi ember meg főleg nem. Ezért ugye a Balázs nagyon előrelátóan két napot foglalt be.
1: Igen, ezt körbe fél évre előre kell.
2: Úgyhogy ha nem lett volna a következő nap, akkor azért ez egy elég ilyen felemás élmény lett volna.
1: Nem ekkora katarzissal jövünk. Nem ekkora katarzissal
0: jövünk. Jó tűntünk volna a szálláson másnap délelőtt egyébként. Na, Krisztáról meg Norbiról egyébként meg csak annyit, hogy figyelj, a csaj az olyanokat tudott, olyanokat mesélt, ez már a második nap volt egyébként, hogy szájtátva hallgattuk. Tudod, ezek a orkák lemegy, följön, és ő mondta, hogy na most akkor nem fognak jönni. Jó, de az előbb is följöttek, Krista. Nem, a vezérhímnek a farka 45 fokos szögben van, ez azt jelenti, hogy ő most már érted, így álltunk. Igen. Szóval, hogy olyan infóhalmaz, meg annyira profik voltak.
3: Igen. És mondta, hogy nézd az ott hátulod, a szürke hason, az éppen kibeszéli a hátulat, azt a másik.
1: Nézd, az ott Jürgen, aki egy úszonnyal úszik, nézd, az egy beépített ember, aki nektek teknős játszik, nézd, az ott egy cápa, Tomasszal a hát, igen.
2: Hát de írd meg, hogy vannak rajtuk olyan jegyek, ami alapján abszolút be lehet azonosítani, majd, hogy nem a családokat.
3: Tetoválások?
1: Igen.
2: De hát meséld el, hogy a következő nap az reggel úgy indult, hogy...
1: Várj, de még az estét elmondom, hogy ugye Feriék elszállingoznak, közel van a szállás. Annáik is elmennek, ott maradunk a családdal. Hívok valamilyen taxit, hát traxi, tudod, jön egy csávó, kirak minket a hegy egyik oldalán fönt, hogy meg vagyunk az apartmanban. Kiderült, hogy ugye mi nem a nulladik szinten vagyunk, hanem valamiért már nem volt máshol hely, és Júli ugye nem is tudhatta, ugye egy alsó részt foglalt nekünk, mi egy ház alatt laktunk egy alaksorba. Egy darab fűtés volt a szobában, egy tologatható radiátor, ránéztem a Vikire, tudtam, hogy mennünk kell tovább. Tudtam, hogy ezt a csatát elvesztettem.
3: Egy alaksorban volt.
1: Egy alaksorban szemetek voltak a dorajok, mert ugye fönti szintre nem adták oda a kulcsot a házba, hanem leraktak minket egy ilyen pince szintre. Ablak nem volt nagyon, fél szuterén jelleggel pont a havat láttad, és egy ilyen radiátor volt. Az a szállás az nem volt jó.
2: Én foglaltam.
1: Júli foglalta, de ugye a képek azért szemétmódon jól voltak beállítva. Feriéknek, Júliéknek gyönyörű szállás, gondoltam, akkor nem lesz baj. De ugye a sors egyébként azt akart, hogy együtt legyünk. Júli hívta, hogy akkor te hívod a Júlit, vagy én. Mondom, hívom én. Aztán felhívta őt a Júli, mondta, hogy Júli, persze átjönnek oda, cserélnek, és hol vagytok? 500 méterre tőletek. Mit csinál a sebesség család?
3: Norvég távolságmérés.
1: Norvég távolság, beütöttük a Google-be, és mutatja, hogy tényleg 300 méter. Este van, sötét van, kihalt utca, elindulok, akkor már az expedícióról visszajött, még kicsi átfagyott családdal, kabátba, bőröndökkel a norvég faluba.
2: Lefagyott utakon,
1: gurulunk lefele, jeges északi szélbe, már a Viki már mondja, hogy ő most már nagyon fázik, és nagyon le fog betegedni, csináljunk valamit.
3: Emlékszel, hogy válottan,
1: vonulunk a családdal, úgy teljesen visszanézek rájuk, mondom, ez full szűr, itt vagyunk egyedül, örültök. Hívom a Ferit vagy a Julit, hogy hol vagytok? És mondja, talán már Feri veled beszéltem, amit a szállásra mondtatok, hogy
0: kint állok,
1: itt várlak. És mondom, figyelj, látsz rózsaszín háza, de jegesen át vagy. És a mondat, amit nem akarsz hallani, itt nincs rózsaszín ház.
0: Tehát valahol máshol vagy.
2: Ez az a teraszos ház? Teraszos ház. Milyen teraszos ház?
1: A falu közepén vagy? Sehol nem vagy. A gyerekek már egy oldalt behúzódva egy másik házba a szél ellen.
3: Lehet a hidegtől, igen. Nem?
1: És ott vagy, hogy ezt most nem is hogy meg tudom oldani. Tehát ez az a helyzet, hogy nem tudom ti hol vagytok. Mi már a szállásra nem megyünk vissza, a taxi már elment, sehol
2: meg
1: egy lélek.
2: Valami GPS-jel, tehát tényleg álltatok a teljesen.
3: De közben a telefonon tartottatok a kapcsolatot.
1: Igen, de annyira lefagyva a kezed, hogy tudod, már nem, a vaziba már nem tudod beütni a címet, csak Google-ba, ráadásul nekem valami adatforgalmi hibám volt, tehát nekem nem volt netem.
3: Közben pedig Feri a bográcsot ott mozgat, hogy oda fog kapni, Júli. Ne tegyél bele több paprikát.
0: Oldják meg.
4: Megcsinál még egy számot.
1: Viki nagyon ki, Noel nagyon küzd, édesem nagyon. Benni meg ez jó kaland, megpróbálom fölhívni a haveromat. Nem érted, hogy az életüket küzdjük, ő nem fázik, behúzódunk, és jön egy norvég autó, és mondom, egy választás van, én ez elég kiugrom. Tehát ez most vagy megáll, vagy nem, kiugrom, és kiugrottam a kocsit, hogy emergency, kész, meg kell álljon. A csávó nagyon jó fej volt, kirakta a családját, a gyereket meg a nőt, mondta, hogy húzódjanak be, beültette egy ilyen barkasszerű, nem tudom, milyen autóba hátra vikéket, ilyen székek, meg fogasálványok, meg nem tudom, bebandázta oda a családot, én beültem előre, és mondtam, hogy induljunk 200 méter. Nem, hogy 200 méter nem voltunk, soha nem értünk volna oda.
4: Nem, mai napig nem tudjuk értelmezni, hogy ők hol lettek.
1: Soha nem értünk oda, ezek kellemesen cigizgetnek egy gyönyörű szálláson, érted? Én megjövök jégcsapokba a családom.
3: Megírták a választ. Valószínűleg ez egy télibáb volt.
1: Igen, egy télibáb. Figyelj, és megérkeztünk Feriékhez, és az a kánoán. A kandalló, a szép könyvek, a teát kaptunk ebből, hogy leültünk, és ott tudtuk, hogy jó helyen vagyunk.
3: Amikor zsülott, izzadt csendben a sarokban.
1: Igen, izzadtuk, úgy jó. És kiderült, ennek a házak van egy felső szintje, ahol mi elszállásoltunk munkat, és az egész csapat együtt volt, így akarta a sors, mert ez viszont meg nagyon jó lesz.
4: Igen, tehát teljesen jó. Mert igen, tehát fönt még volt egy apartman, amit utólag foglaltam a Ferinek, és így aztán ők meg oda befértek, tehát hogy ez egy viszonylag nagy apartman
0: ehhez
4: volt, egy négy ember
0: tökényes. Csendet, nem vagy szívesen. Tehát
3: azért
0: jó
3: dohányzó
0: nekem,
3: apartman lett volna, Feri, nekem be tudott volna az ágyban.
1: Igen. Feri elborult, azért aludt egy 3 órát az első expedíció után. Mire mi mentünk aludni, ő indult bandázni.
0: Én akkor mentem, megérkeztek, fáradtam, mondom, enyém az éjszaka, végre egyedül.
1: Felindult, igen. Viszont előtte mi sétáltunk egy nagyot, mondta Krisz, hogy a falu végén, ha elsétáltok, a legjobb sétánk volt, menjetek ki a falu végéig, ahol már nincsenek fények, és ott látjátok a sarki fény. Teli hold, havas séta, elindult az egész táp ki, ugye Feri akkor aludt, szegény nem tudott jönni, aztán ő kiment egyedül, és elértünk a falu szélére, ahol egyszer csak megszűnik az út, meg minden, és úgy mondjuk, hogy ott valami dereng az égen, úgy nézd meg, olyan, mintha olyan felhő lenne.
3: És akkor meg látod Margit Kert, aki a sarkifényel mutatott az utat.
1: Világlámpával csináltak így a sarkifényt. Oda rakod a fényképezőgépet, vagy a telefont, és akkor a telefonon keresztül jön át, és meglátod a sarkifényt.
4: Hogy ez az, igen.
1: Hogy ez az.
4: Tehát nem volt az a klasszik sarkifényes élményünk, amit egyébként látsz a fotókon, tehát nem volt az, hogy így zöld lett föltünk az ég, de ha már tudtad, hogy mit nézel, akkor már láttad a színét is, akkor már láttad, és azt tudtad, hogy igen, az a sarkifény, de igazából telefonnal tudtuk.
1: Telefonnal, a telihold nagyon sokat levet, de hogy álltunk, tudod, telihold, sarkifény, telefonon keresztül, és ilyen szikrázó hó, és így hát, figyel, hát, szóval ilyen egészen mély hatoló élmény.
3: De volt közös
1: úristen.
3: Dal? Ilyenkor?
1: Nem, ilyen nagyon...
0: Persze, de kézen fogva.
1: Ilyen nagyon emelkedett hangulat volt, tudod, nagy mosolyog, nagy ölelkezések, nagy séta, vissza a házba, és
4: meg
1: akkor...
4: Meg addigra meg már rendesen be voltunk nyomva.
1: Igen, be is voltunk nyomva, rendesen piászunk, egy vodka, egy nem tudom, egy igen, és akkor megbeszéltük, hogy a Budzen csoport mi legyen, kimegyünk holnap, és arra egyértelműen mindenki mondta, hogy hát hogy menjünk, ne, hát igen, akkor nekivágunk még egyszer, és igazából a csoda ott jött.
4: Az volt a baj, hogy megnéztük az előrejelzést. Emlékszel?
1: Igen.
4: Hogy előző napra 16 km/h szélsebességet írt, másnap reggel ránéztünk is, hogy 32 volt, de úgy, hogy kiálltunk reggel a Ferivel, hátra csopta az arcodat, olyan szél fúj. Most tudod, ugye elkezdesz gondolkodni, hogy ez tegnap ilyen volt, és ma kimegyünk, és ez még ilyenebb lesz, hogy ott, és 3 órán keresztül nem tudsz visszajönni, mert ráadásul rajtunk kívül lesznek még a hajom, akkor érdemes erre felszállni.
0: Mentünk reggel, vontattuk a csomagjainkat, és Zsül, aki gyakorlatilag Skandinávia rajongó, tehát ha tehetné, holnap kiköltözne, méterenként nem biztos, hogy én kimegyek. Nem lesz ez nem olyan biztos, jó.
1: De végig mondtam a csapatnak, emlékeztek, hogy szerintem ez ma jó lesz. Szerintem ez ma működik. Én szerintem ez ma jó túra lesz.
3: De Anna mit csinált eddig? Annára miért nincs szó?
1: Anna, figyelj, Anna teát csinált. Anna gondoskodott rólunk, gyógyszert adott a Lacinak. Ott volt végig, italt öltött. Tehát ő egy ilyen tyúkanyóként ott volt, sertepertélt, iszogatott.
3: De hogy viselte az egész nehézség részét?
0: Nem volt neki nehézség, imádta.
4: Begyógyszereztük magunkat. Elég rendesen.
5: Figyelj, azért... kemény magtagja voltam.
4: Most Anna ivott is, meg gyógyszert. Anna
1: sütött. Kemény magtagja volt.
0: Reggelit
1: jött,
0: csinált velem, igen, készültünk szépen.
1: Mire mi fölkeltünk, reggeli volt, tehát tényleg csodálatos volt. És akkor ugye jött a második túra, ahol már megkaptuk a magyar skippert, aki mondta Krisztus, és ugye az ő párja, hogy egy 100-szor jobb kapitány, de már más volt a hajó, már egy kicsit kényelmesebb volt, már szélesebb volt a karimája ennek a gumicsónaknak, tehát érezted, hogy igazából jobb helyen vagy.
4: Már rendesen be voltunk öltözve.
1: Már tudom, nem követtük el ezt a hibát.
4: Tudod, mi volt, amikor jöttek így a csapatok, és így néztünk rájuk ilyen lefitymálon.
1: Nyitva van a nyaka, ne szólj neki, hagyjad, nekünk se szólt tegnap senki.
0: Csak egy mondat a magyar fineszességről, ugye miután első nap Balázs és Benni vállalták a szélfogó szerepét, tudtuk, hogy jönnek még a hajóra, Mi volt az első mondat az angol turisták felé? Üljetek csak előre, ott sokat lehet.
1: Nagyon kellemes, üljetek előre.
4: English first.
0: Ennek következtében a csapatból, ugye két angol volt egy pár, a nő a harmadik másodpercben rókázta végig az egész hajót, majd annyira rosszul volt szegény, hogy hát majdnem, hogy kihullott a izéből a csónakból.
4: Igen, konkrétan.
1: Eldőlt így oldal, és mondom, szóltam a Bennek, hogy Benni, szólj már a Kétinek, aki előttünk ült, hogy fogja már meg a csajt hátulról, mert azt láttam, tudod, hogy nem hány indul és kitámasztja, hanem csak így elkezd így
4: jobbra bedől.
1: Ilyen zöld kaszkafanderes csaj, elkezdjük. Nem tudod, hogy férfi vagy nő, dőj jobbra.
4: Mindezt azon a részen, ahol kint voltunk a nyílt tengeren. Tehát, hogy csapattuk vagy 60-nal, és olyan hullámokon mentünk keresztül, hogy ott, ha megállsz, akkor az ott iszonyatosan elkezd dobálni.
3: Az orkák már dörzsölték a tenyerüket.
4: Finom lesz.
1: Igen, a második túra az volt, hogy elmondta a skipperünk, hogy figyeljetek, egy órát fogunk menni egy irányba, nagy sebességgel, de át akarlak vinni benneteket egy másik fjordhoz, mert ott vannak. Ami azt történt, hogy kiértünk a nyílt vízre, nyomott egy fullgázt, nem voltak akkora hullámok, és a hullámok tetején, mint Luke Skywalker a Csillagok háborújában, homokjárójával, így siklasz végig, repülsz végig.
4: 5 métereket ugrasz.
1: Egy nagyjából teliholdba, jeges fjordok között így siklasz, ahol egyszer csak így újongasz, meghatódsz, körbenézel, telefonozol, mert tudtunk telefonozni, nem voltak nagyon hullámok, kiabálsz,
4: örjön. Úgy kezdve, hogy látod ezeket a jéghegyszerű, de nem a hegyek, mert hogy ezek nem jéghegyek, hanem szigetek, igen. Ott van felette a telihold, éppen hogy csak dereng, jön fel a napsárga az egész ég alja, és így állsz, és így nem hiszed el, hogy ott vagy, és hogy ez veled történik. És pont ezt beszéltük a Balázsa, hogy az alatt a 3 óra alatt, amíg kint voltunk, hogy senki nem, te olyan flóban volt az egész társaság, senkinek nem jutott eszébe az, hogy otthon mi van, hogy vissza kell menni, hogy le kell vetközni, hanem az a 3 óra az egy ilyen eszencia volt.
1: Full tiszta jelenlét.
4: Mindenki ott volt, minden pillanatában.
0: Túlfűtött érzelmi megnyilvánulás. Igen. Ugye csak nem csak így sírok, nekves a pugyim. Mondtuk, hogy a milyen kis
1: gyűjt. Franko meghatódsz tényleg. Igen. Tehát, hogy meghatódsz.
4: Megállt, bevitt minket tényleg rendesen egy fjordba a Norbi, és akkor azt mondta, hogy na most jön.
3: Norbi.
4: Nem, ő egy magyar Norbi, és tényleg megjelent a csapat, és láthatóan érezhetően, tehát nem csak úgy, hogy ott keresni kellett, hanem megjelent 4-5, és kiemelkedtek, és láttad teljes egészében, na hát ott mindenkinek
1: kicsik, napján, nagyok, hogy... itt egy csoport, ott egy csoport, balra nézeli torkák, ott torkák, jön a kicsi, melletted fúj egyet, szembe jön a hajóval, ott volt, hogy egyszer így függőlegesen így öten kijöttek a vízből, mint hogy így bábosztak volna velük, így kitolták előre az orrukat. Lebuknak, és mindig azon, ugye, hogy vadásznak, lebuknak, eltűnnek egy pár perc, és valahol máshol kint vannak. De két falkával is találkoztunk, akik segítik egymást a halászatban, és akkor ezek összeálltak. Figyelj, azt nem hiszed el.
4: Megmesélte, igen.
1: Nem hiszed el.
4: Amikor ezek így kiemelkedtek, hogy olyankor két család találkozik, és szociális életet élnek.
1: Igen.
4: Beszélgetnek,
1: haverkodnak, együtt vadásznak, az felfoghatatlan.
4: Tudod, és közben Kriszta áll a hátunk mögött, és folyamatosan tolja az infókat. Tehát egy olyan, mint egy ilyen National Geographic-ban csücsülnél.
3: És figyelj, igazából se a hidegnek, se a mélységnek már nincs jelentősége. Tehát annyira hideg a hideg, és annyira mély a mély. Tehát 280 méter volt alattunk a norvég tenger az a rész, ahol kint voltunk, és 100 méteren vannak a heringek, ugye azt kajálják az orkák, a heringeket, és mennek velük ugye a bálnák, mert a maradékokat ők beszippantják, és valami elképesztő, tehát hogy nincs már a tudatodban annak súlya, hogy mi mekkora, mert olyan picinek érzed magad, olyan törékenynek és semminek, és tényleg annyira felfoghatatlan. Tehát, hogy ott vagy a norvég tenger közepén, és teljesen mindent. Én elpütyülettem magam, így letörtem egy égcsapot az arcomról.
1: Szürális.
4: Nem nagyon hazamírni, mert összehagyják a szempilláit.
1: Irács, az a legjobb, hogy teljesen testen kívül. Minden, amit látsz az agyadnak, annyira szokatlan, hogy minden bárhova nézel, egyszerűen hosszú idő kell, mi bútolod, mert minden teljesen szokatlan, borzasztó sok impulzus az agynak. És akkor megyünk orkák balra-jobbra a töménytel mennyiségben, néha egy-egy ilyen bálna, ugye megérkeztek a hosszú szárnyok, egy-egy hosszú szárnyú bálna, hogy megjelenik, és mondja a Norvég, hogy bírjuk-e még, persze, mert még menjünk, még megyebb egy fjord.
4: Bocsánat, ja, bírjuk,
1: néha az angol egy eldőlt előre, hányt egyet, így visszaült, szolidárisan ránéztünk.
3: English breakfast.
4: Igen, és kijött az English breakfast, és tudod, és nekem ott volt az a pillanat, hogy tudod, amikor nagyon szarul vagy, akkor én lehet, hogy én ott pánikrohamot kaptam volna. Tehát, hogy ha ott vagy kint egy másfél órája, és még tudod, hogy még másfél óra hátra van ebből, én nem tudom, én ezt hoztam volna le.
1: Nincs visszaút.
4: De a csaj ott elől kapaszkodott, csinálta végig, és na, itt indultunk el, még kifelé.
1: Még kifelé, mert mondta, hogy van egy öböl, ami tele van bálnákkal, és mondtam, hogy ez már irális lenne, persze, tele bálnákkal.
4: De a Feri mondta, tudod, hátul, nekem igazából már elég volt, én már elég
1: volt. Igazából most már vehetnék, így hallottam hátulról, azt tudtam, hogy jó, akkor Ferinek is, ugye beázott a cipőd, mert te nem gumicsizmát kaptál, azért, hogy mondtad.
0: Másnap nekem nem volt erős, de a látvány az minden. Csak tudod, amikor már mentek két órája, és akkor azt mondja a csávó, hogy akkor most még 30 percet megyünk kifelé, te ott ülsz a jeges cipődbe, a seggedet már nem érzed ezen a izén, ezen a pricsen, na de ha ott visszafordultunk volna, akkor biztos, hogy mert elindultunk kifelé, mint a veszedelem ugyanúgy, és csak azt láttad, hogy víz oszlopok kifelé, ugye, hogy a bálna kilélegez, víz oszlopok a vízből, de 20 darab.
1: Nem hiszed el, ahogy fújják ki a levegőt.
0: 20 bálna
1: van. Ott bementünk egy öbölbe, és mindenhol bálnák.
4: Hosszú szárnyú bálnák.
1: Barátságosabbak, mint az orkák, és egészen közel engednek magukhoz, vagy hát a hajó közel tud menni, de úgy, hogy ott mennek le melletted. Igen. Látod, ahogy följön, hallod, ahogy 10 bálna egyszerre fújja a levegőt, és
4: és kiemelkedik az uszonya, és tudod, ilyen méltóság teljesen így alá.
1: A farokusz, hogy ahogy így elmegy.
4: Állsz, és így, hogy ezt így nem hiszem.
0: Jobbra, felettel,
4: magadtel, telefonod,
0: Benni, mit csinálsz?
4: És tudod, mi a durva, hogy kezded, hogy itt lehet sznorizni is, tehát, hogy mellettünk volt egy csónak, tőlünk mondjuk 50 méterre, akik arra vártak, hogy mi elmenjünk, hogy oda mehessenek a bálnákhoz, hogy beugráljanak közéjük.
3: De miben, ebben ruhában?
1: Van egy ilyen neokrém ruha, maszk, igen, beugrálnak, és ők megsznorizzák a ceteket. Hát. Igen, csak ugye csapkod, sokan vannak, sok levegő, nem tudom, hogy ők igazából mit látnak. Mire beérsz, már arrébb megy, 4-28 az arcodba, oxigénbuborékoktól nem látsz, sötét a víz, tehát az necces. De lehet, hogy van egy élményed, hogy egyszer csak itt szemüvegen keresztül valamit így meglátsz, hogy ott úszol az orkával.
3: Ez csak egymás szemében néztek, egy nagyon közel.
1: Fúj szedjet. Csak mondja Norbi, na jó, akkor menjünk haza, akkor egy 50 perc hazaút.
4: Na,
1: és 50 percig siklasz még a semmibe, balra jobb a fjordok
0: között. De szerintem az meg, figyelj, azt én tökre élveztem, mert azon rengeteg élmény, amit az orkák meg a delf,
1: igen, az pont ott még bebútolod.
0: Abban a szól egy hangon a motorcsónak, mész, mint a veszedelem, még a tájból beszeded, amit lehet,
1: igen.
0: És szerintem akkor
1: és csak összegzed, és így ülsz, hálás vagy, és így nézel balra jobbra, és így próbálod felfogni, és még, hogy még itt van, még itt vagyok, még körbe tudok nézni, tudod, be kell, hogy véssem, mert ez nagyon durva.
4: És visszaértünk, és tudod, amikor már eleve a beszállás az is egy rettenetesen nehéz, mert ezekben a ruhákban nem nagyon tudsz mozogni. De visszajössz, le vagy fagyva, mindened el van gémberedve, és konkrétan rád van fagyva a ruha. Tehát, hogy
1: nem az tudsz lelépni a hajóról.
4: Nem tudsz leszállni róla, mert le van fagyva
5: páncél,
4: a hajó széle,
5: a
4: ruhád
5: páncél.
4: Fagyos, minden bajod van, kiszállsz, levetköztünk, ettünk, és akkor utána még egy 3 órás buszút.
1: 3,5 óra visszatromsző, egy vacsora, alvás, és utána kiderül, hogy 5 órát késik a géped, vagy 4-et.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Vodiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődoboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
9: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is te!
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ajándékozz pihenést! Phuket Spa Thai Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
15: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
16: Jön a 45. Kösely Kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31. augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31. augusztus 2 között a Kösely Kupán.
17: Hű, stabil optikai net féláron.
18: Bizony, ennek a felesem tréfa.
19: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Nem vettek fel az egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted? A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Változatos programokkal készül a vagyonkezelő. Konferencia Liga meccset vív a DBSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A civis város bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. A teljes tanulmányt az edc.debrecen.hu-n olvashatják. Széles Diana és Barcsa Lajos részleges tájékoztatást kért a helyi nemzeti kulturális alappályázatokról. A debreceni városvezetők szerint koncepciós jellegű támadásokról van szó, és remélik, hogy ezek ellenére nem megy el a civilek kedve a rendezvények szervezésétől. A politikusok közösségi oldalaikon posztoltak a Szikra mozgalom által kifogásolt pályázatokról.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Augusztus 30-áig hétvégénként korlátozottan használhatók a Piac utcai parkolóhelyek. A Széchenyi utca és Arany János utca, illetve a Kossuth utca és Szent Anna utca közötti szakaszokon ugyanis. A pénteken este 6 óra és vasárnap este 6 óra közötti időszakokban autómentesek a hétvégék. A két szakaszra illetve a Kossuth utca és Szent Anna utca közötti szakaszokon ugyanis. A pénteken este 6 óra és vasárnap este 6 óra közötti időszakokban autómentesek a hétvégék.

0: családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részletek az esemény.dvrt.hu-n. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunik Jereván vendége lesz magyar idő szerint este 6-tól. Az első mérkőzésen a Loki 1-0-ra nyert. Délelőtt sok napsütésre van kilátás térségünkben, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Gyerekek, pedig kezembe adok egy alkalmazást.
4: És?
3: Nem mondom, hogy nem átkoztalak a végén. Nem emlegettelek. Azt mondja, itt egy alkalmazás, nézd meg, meddig fogsz élni, megmondja az AI. Válaszolnod kell 4-5 kérdésre.
4: Halálod apja?
3: Nem mondom, hogy halálod apja. Mondom, figyelj, AI van mögöttem, mondom, megcsinálom. Mindent végig kérdez az AI. Az onnantól kezdve, hogy mennyit alszol, mit eszel, milyen rostosat eszel, mennyi cukrot eszel, mennyit jársz olyan környezetbe, ahol elfogadóak veled, milyen a viszonyod a családoddal, a barátaiddal, a múltaddal, a jövőddel, hány gyereked van, elváltál vagy nem váltál, hol élnek a gyerekeid, milyen szociális környezetben vagy, mennyit mozogsz, mennyit ülsz, figyelj, leizzadtam, értsátem, de mondom, dob már ki, hogy mi van, dob már ki. 48 kérdésig számoltam, de szerintem ilyen, nagyjából szerintem ilyen 50 kérdés van. Nagyon alaposan felmér, ugye, mert tényleg ezt mondják, étkezés, alvás, szociális környezet, igen, barátok, szerettek, stressz, nagyjából ezek, minden megkérdez. És mondja, hogy kitartás utolsó kérdés, én beütöm az utolsó kérdést, nem váltam el, van két gyerekem, háztartásban élnek, azt mondja, várjál, számolok, és kidobja, hogy 60 ezer forint per év, 4 ezer forint per hónap.
4: Ezért megváltat az örök létet?
3: 22 percet ültem, mondom, megcsinálom most már, hátha jól műsorban el tudjuk sütni, mondom, Feri, milyen? Add ide ezt a szart. Ugyanis megcsináltatja veled a tesztet, igen, majd földobja, hogy 3 napig, 1-3 napig ingyenes, de egyébként 4 ezer forint havonta, és 48 ezer forint egy évben. Vedd meg, és akkor megmutatja az eredményt. De rámentem, mondom, én az 1-3 napig ingyeneset is akarom, arra is akkor nézzem meg, és arra viszont meg már kódot kért, úgyhogy lehet, hogy az ingyenesen megmutatja.
4: Mire fizetsz elő?
5: Hogy egyszer megmondja.
4: Ő egyszer megmondja. Hát azt mondja, hogy 1-3 napig ingyenes, akkor fizess elő, vagy hát add meg az adatokat.
3: Kellett volna már jelkód, én föladtam és föltözvágtam a Ferit, tehát kétszer ráugrottam, még rátoltam a széket.
5: Ezt látom rajta, hogy össze egy új telcsivel, viszont, hogy ki az óra csapatban, az a te életed nekem megért 8900 forintot.
3: Hagyjál már, benyomtad az 1-3 napig ingyeneset.
5: Megvettem. 8000, megmutatom, van róla kivonatom, és most már tudjuk, hogy meddig mérgezed a közhangulatot.
4: Na mi a szám?
3: Na várjál, ja, megkérdezi a felmenőid, meddig élnek, van-e örökletes cukorbetegséged, milyen a vérnyomásod, mennyi rostosat eszel, milyen a koleszterin, figyelj, olyan durván végigkérdez az AI, hogy ez egészen elképesztő. Mondom, itt ült egy 20 perc, azért görjettem itt a hírek alatt, mondom, én most ezen végigmegyek, megcsinálom.
4: Akarnád tudni? Mikor harangoznak?
3: Nem igazán érdekel, de hogy mint felhívó jelleggel, természetesen mondja, én nagyjából meg tudom mondani, hogy szerintem mit mond az AI. Tehát, na, hogy hova teszem. Ott van a kezedben
5: itt
3: az év.
5: Van. Előfizettem, kidobta.
3: Szerintem az AI az nagyjából úgy tette össze, hogy az egészségi állapot jó, szociális környezet elmegy, rosszos okay, nagyon kevés, mozgás nagyon jó, meditáció, jóga, ezeket is kérdezi, stretching az megvan, étkezéssel vannak bajok, cukor néha egy picit még mindig sok, mert azért így nassolgatok. Én azt mondom, hogy bemondta neked a 73-at.
4: Nem, annál biztos, hogy többet.
5: 73-at fogsz élni.
3: Én azt gondolom, hogy 73-at nyomod
4: be. Én szerintem
5: te
4: a 80-asat.
5: Te kis optimista.
4: Mi?
3: Ne. Szarabbat mutat?
5: De. Mi? 92, basszus, itt van.
3: Nem akarom.
5: Sebestén életkora. 2069. június 30-a.
3: Úristen, remélem addig jön valami szökőár, vagy
5: 92
3: valami.
5: 92 éves, le ott vagy, de.
3: Pedig még igyekeztem radikálisabb válaszokat adni, hogy ne csapjam be magam. Tehát ugye ilyenkor hajlamos vagy mindent optimalizálni, meg kicsit így finomítani, hogy nem eszem cukrosat, jó, akkor lesz, nem direkt mindenre egy kicsit durvábbat nyomtam, mondom, ide az igazat mutasd. 90.
5: Kardiovaszkuláris disztanciába fogsz el.
3: Az előbb.

0: megtörténik.
1: Két éves.
2: Nem akarok fogsz lefordulni.
0: Nem akarok 92 éves. Magarsz, papa, a tévéből.
2: Hát magának még van 3 éve. Hallottam a megszólalást.
0: Nem akarok, süket leszek, demens leszek, Alzheimerben fogok szenvedni, és 92. Ez inkább átok, mint áldás, azt hiszem.
1: 44 évet, 218 napot, 16 órád, 43 percet és 43 42.
0: De milyen rohadt az applikáció, elkezd visszaszámolni. De aljas.
2: Feri, neked nincs meg az érték.
0: Viszont akkor csináld végig, és akkor megcsináljuk neked.
2: Nem, hát igazából a Ferinek kéne igazán.
0: Mondom, hogy szó van a dohányzásról is, szó van az ivásról is, szó van benne a...
1: Na, ezért nem kezdek bele.
0: A 7 órai alvásról, a szexre konkrét kérdés nincs. Hát. Szexre nincsen.
2: Házas élet?
0: De arra, hogy,
2: házas
0: vagy elvált, hogy egyedül vagy. Házasok?
2: A házasok.
0: Tovább élnek a házasok?
2: A házas férfiak tovább
0: azért
2: élnek.
0: Meghallgatnám a tudományos okfejtést.
2: Hát a szociális kapcsolat.
0: Olvastam.
2: Igen, hogy nem vagy egyedül, a magányosság az nagyon kicsinálja az
0: embert. Azért, mert egyedül vagy, nem biztos, hogy magányos vagy, nem?
1: Hát azért az, hogy otthon ülsz esténként.
2: Ez... Ez állítólag ez egy bizonyított, hogy a házasok tovább.
1: A kékzónások is, ugye, amiről beszélgettünk, hogy a világ számos pontjában kékzóna. Ez egy külön sztori, de Magyarországon is elkezdték keresni. Bajba vagyunk.
0: Keresték a kékzónát. Megtalálták. Megtalálták a kékzónát. Valahol, igen.
1: És még egy jó hírem van, ha ennél többet sportolsz, akkor 92-ről 93-ra föl tudod tornázni.
0: Ez nem egy jó történet. De akkor, ha már előfizeti, akkor már megcsináljuk mindenkinek egyébként.
2: Ja, és akkor ez csak a te előfizetésed.
1: Szépen húzhatod végig, és akkor mutatja az adatokat. Tehát ott van, hogy 92 évesen halsz meg.
2: Mond még valami biztatót? Ezek kívül.
0: Na várjál, azt mondja, hogy igen. Itt már elkezdett visszaszámolni. Igen, azért ez nagyon kemény.
2: Nagyon nyomi.
0: Igen, megmondja neked, hogy hány éved maradt, hány teli holdad lesz még, hány heted van. Tehát azért nem, én nem biztos, hogy ezt így akarom ebben a formában.
1: 500.
0: Fú, átszámolta. 554 hónapon van, és 2400 heted.
2: Na, akkor még van időt számlázni.
0: Azért erre így ránézel, azért ez egészen ijesztő. Tényleg is itt megnézi, mi az, ami elvesz, mi az, ami hozzátesz. Milyen érdekes egyébként. Egyébként brutál profi.
2: És a lassú leépülésről ír valamit, bármit, hogy mondjuk 10 év múlva hogy fog kézni? Mi fog lógni?
0: Igen. Nem is feltétlenül a hossza számít, mert lehet 9 év, és az utolsó 20 év már nagyon rossz.
2: De
0: a
2: hossza sokat számít.
0: Jó, igen, ezért az is számít.
2: 92 éves korodik, hát hú, atya.
0: Mi van, ha a legdurvábbat adott mindenre? Tehát, ha nem alszol, magas a koleszterined, nagyon sokat iszol, egy ilyen verziót is belefutatunk.
1: Beadom a saját adataimat, mindjárt megnézzük.
0: Arra készül, hogy egy 50 perces tesztet kell kitölteni.
1: Jó, akkor majd később.
0: És hova lövitek be, milyen?
2: És kijön a szám, és azt látod, hogy 10. 9, 8.
0: Igen. Magyarországon hol keresik a kék zónát?
1: Kérlek szépen,
0: kérdezi valaki a Budai Várban?
1: Pedig ma reggel hallgattam.
0: Kék zónát keresnek Magyarországon?
1: Igen, és hogy meg is van, Noszvaj a kék zóna, mert közösen főzik a lekvárt, tehát megvan az hegyvidéken laknak, lehet ugye fölfelé menni, tehát a kék zónásokra a világban a következő a jellemző: fizikai munkát végeznek, ez időskorban is megvan, tehát hogy megy föl a hegyre megkapálni a kis szőlőjét, egészségesen étkeznek, de belefér a kis alkohol is egyébként, és nagyon szorosak a társas kapcsolatok a mondjuk a falun, a településen belül. És most ezt elkezdtek ilyen helyet kutatni Magyarországon, a noszvaiak tudnak valamit, mert azt mondták, hogy ők közösen főzik a lekvárt, tehát megvannak.
2: A noszvaiak, oda a kell noszvaiak. Költözni.
1: Igen.
2: Azt látod, amikor jönnek ilyen kis aktaktologató srácok, meg lányok is felveszik ezeket az adatokat, becsöngetnek mindenhová. Csokolom, együtt tetszenek főzni a lekvárt?
1: Igen, és mondjam, igen.
0: Van kék zóna ugye Olaszországban, van kék zóna Szardínián, van kék zóna Japánban, tehát hogy több kék zóna van a világon, ahol ugye magas az élet, a várható élettartam, a egészségesek és a betegség is effektíve kevesebb. Tehát, hogy jobban vannak.
2: Te maga vagy a kék zóna.
0: Nem. Kaliforniában is van, Costa Ricához tartozó területen is van kék zóna. Ez baromi érdekes, egyébként ezt nagyon sokan kutatták, hogy mi a fenét csinálnak azok ott, hogy ennyire jól vannak. És tök egyszerű dolgokat mondanak.
1: Így van.
0: Jó állapotban vannak mentálisan, nem stresszelnek, közben a legnehezebb. Érted? Menj már 3 kört a Karkádám téren karácsony előtt. Persze, próbálj meg ne stresszelni, egyenlé, de menj már végig a körútod itt. 6 és 8 között így menj már. Jó lesznek, és nagyon ugye fontos, hogy jó kapcsolataik vannak, és hogy van életcéljuk. Tehát, hogy van valami, amiért érdemes nekik felkelni.
1: Ha ez a lekvárfőzés, akkor az, és tök mindegy, hogy az mi az életcél. Itt ugye a noszvaiak kiemelték, hogy ezt visszahozták a közös nagy lekvárfőzést, ami régen az összes faluban ment egyébként. Anyám ma mai napig emlegető, hogy hogy imádta gyerekkorában, amikor csináltak a közös nagy, mert ott sztorik vannak, ott röhögések vannak, ott érted? Az nem a lekvárról szól, az a társas kapcsolatról szól. Aztán ennek a hozadéka az, hogy van lekváros kenyér, ami tök jó.
0: De Csernus ezért ment Noszvajra?
1: Új.
0: Vagy értelme van, vagy ott lakik?
1: Igen,
0: vagy
1: tényleg.
0: Erről sokat is beszélnek, hallgatok, igen. Ő csinálja ezt a kutatást, igen. Ti meddig, nektek mi van a fejetekben?
1: Hát, meddig élünk?
0: Van egy számotok? Van egy hitrendszeretek? Hát neked van?
2: Nekem a 70-es.
0: Te belőtted a...
2: Én a 70-et belőttem, igen.
0: Te belőtted a 70-et?
2: Hát, igen.
0: 70 után te köszönöd, nem?
2: De nekem a 70, a 70-ig azt csúcsra tolom.
0: De... Megyek még nagyon sokat fogócskázni. Elmegyek még éjszaka bolyongani mindenféle labirintusokba. Mit jelent a csúcsatolás?
2: Nekem még nagyon-nagyon sok tétel van, amit még ki kell próbálni, amit még végig kell élni, amit meg kell tapasztalni. Nekem nagyon szláv karnevál 30 évem lesz még.
0: Igen? Mennyi ebből a 18 pluszos?
2: Csak.
0: Micsoda? Egy gyerekprogram sincs rajta már, csak 18 pluszosokra.
2: Az egyébben mondjuk, a te következő 44 éved miről szól?
0: Hát ez egy jó kérdés. Én az előző 44 évet is próbálom kitalálni. Ha valaki megmondja, miről szólt az előző 40 évem, megmondom neki, miről szól a következő 40 gyerek. Ha valaki mondja meg, mit csináltam én ebben az elmúlt 30-40 évben, ha ad erre egy racionális, normális, számomra értelmezhető választ, meg tudom neki mondani, hogy látom a következő 40-et. Csak hülyeségeket csinálok. Valójában, idézőjelesen, de tényleg, hát nézd meg. Hát.
2: De nincsen még egy olyan dolog, ami még így nagyon lebeg a távolban, és így nagyon szeretné elérni.
0: Ez a bakancslistás dolog?
2: Nem is a bakancslistás, hanem bármi olyan, az még a Sebestyén Balázs életútjához hozzá kell, hogy tartozzon.
0: Most láttam egy olyan videót, kapcsolódik ide, hogy leül egy nőci meditálni valahol, és megköszöni a hálát, mond a sorsnak, hogy milyen szép helyen meditál. Jön egy hullám, úgy hátba veri hátulról. Érted? Az orosz színésznő, szerencsétlen, szomorú a történet, de hogy itt, tehát hogy lehetnek terveid az életben?
1: De ő...
0: Leült a tengerparti sziklán jogázni, orosz színésznő, egy gyönyörűen meditál, néz meg, nemhogy víz nincs a közelbe, a szikla tetején ül olyan messze és magasan a víztől, hogy nem gondolnád. És arról posztolt az univerzumnak, hogy hálás, amiért a Szamúj szigeteken lehet. Én nem tudom, hogy Szamúj szigetek, lehet, hogy Kosszamújra gondol, nem tudom, mi történik vele. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Jön egy hullám, te figyelj, úgy veri hátba, hogy...
1: Hát és el is viszi.
0: És el is veszi, és meg is hal.
1: Jó, mondjak én
0: bármit a következő 40 évről. Hát, mi a hitrendszerem? Nem tudom valójában.
1: Ez egy kicsit a TikTokra meditálunk. Igen, nekem, tudod?
0: Hogy leül a TikTokra meditálni.
1: Hogy mindenhol elmondják az ilyen helyen, ahol ilyen sziklás, nagy íz és tengerpart van. Tenerifén voltunk valamikor, nem tudom mikor, már pontosan tök mindegy, és ott például ki van írva, hogy létszi, ne menj ki. Nem menj ki a partra, mert nézd, el fog vinni a víz.
2: Ott folyik.
1: Igen.
0: Ott folyik, kiül a sziklára, és...
1: Ott a matrac,
0: ugye nincs meg, már nem mutatják konkrétan, hogy elveri a hullám, de hálát mond az univerzumnak, hogy milyen szép helyen van, és köszöni szépen. Jön a hullám hátulról. Hát így.
2: Mondom, hogy ez
0: mondom,
2: egy jel
0: hogy nem szabad az univerzumtól, várni.
2: Csak kicsit túltolta. Nem, semmivel sem. Nem. Jó, 30. Jó, 30-ra készülök.
0: De mennyit tervezel?
1: Én nyomom 90-ig. Vannak akadályoztató tényezők, de a terv az megvan.
0: Képzeld, most hallottam egy nagyon érdekes podcastet, egy amerikai doki elmondta, hogy valójában megállapították azt, hogy 30 évig kutatták, hogy szinte, nem idézőesen mondta, hogy szinte mindegy, hogy táplálkozol, szinte idézőesen nem mindegy, hogy mennyit iszol, mennyi sportos, hogy milyen a szociális hálód és a környezeted, mennyire vagy boldog. Uh-huh. Tehát, hogy örömmel mész-e haza, ki vagy-e teljesedve, olyan szinten tompítja a dohányzás, az ivás és a káros élettani hatásokat a boldogság, hogy sokkal tovább élnek azok, akik nagyon boldogok és jól érzik magukat, de kevesebbet mozognak, van egy-két káros, nyilván nem durván addiktív tevékenységük, mint akik szépen esznek, jól esznek, sokat edzenek, baromi high-tech minőségű dolgokat vesznek magukhoz, viszont borzasztóan boldogtalanok és rossz környezetben élnek. Tehát annyit számít a minőség, hogy vagy, és kutatták a két csoportot, nagyon érdekes tanulmány volt, és arról szólt, hogy megnézték a két csoportot, és bődületesen abba az irányba ment, hogy ahogy te érzed magad, az mindent felülír ahhoz képest, hogy mit eszel, mennyit sportolsz, mozogsz-e. Most nyilván, ha kábítószerezel, ha alkoholista vagy, persze. Ha lázdohányos, nem ezekről beszélünk. beszélek, de ugye, hogy hányan élnek úgy, hogy megtesznek mindent, és közben belül nem jó, meg hányan élnek úgy, hogy habzsidőző, eszünk, iszunk, kicsi alkohol, kicsi cigi, nem tudom mi, de baromi jól vagyunk, és azt mondta a doki, egy amerikai pacákban, hogy egyértelműen arra megy a mérleg, hogyha te jól vagy, és jól érzed magad, és valóban boldog vagy, nem hazudott magadnak, sokkal tovább tudsz élni a negatív környezeti hatásokkal, mint hogy mindent megteszel, gyönyörűen eszel, ja, isteni sportolsz, mindenre viszont szarul vigyázok, vagy lelkileg, hamarabb elmennek.
2: Ezért fogsz felé 120 évig élni? Ezen a hajón tazik.
0: De ez milyen érdekes, nem? Hogy a mentális állapotod, az mennyire hátrányban van ahhoz képest, amit jelen pillanatban azért mondanak körülötted. Egyél jól, mit tegyél? Omega 3, halolaj, olívaolaj, olasz diéta, sportolj, mozog, lépésszámláló, minden. Oké, okay, mindent megtettél. De hogy
1: és
0: vagy belül?
1: És mégis kicsekkolsz 60 évesen.
0: És mégis kicsekkolsz, mert belül meg valami, hát nem, hogy nem kerek, hanem kifejezetten szenvedsz, vagy rosszul vagy. Nagyon meglepett, mert azért azt gondolnád, hogy nyilván számít persze a sport, meg a lépés, meg a mozgás, de ha ez párosul egy nagyon rossz elmebajjal, állapottal, nyomorral, boldogtalansággal, most lelki nyomorra gondolok, bármit beszedhetsz, sokkal hamarabb elvisz. Vagy csinálsz magadnak egy betegséget, vagy te dajdajoszba fogsz 105 évig élni, láncdohányosként sokat piálva. Mi Julival a saját neurózisok áldozatai leszünk.
2: A Balázs meg leviszi a jóga matracra.
0: Én felülök majd valahol, hogy végre elértem a lelki végét. Úgy vág telibe egy hullám, és borít le.
2: Elmegy Nepálba, megáll egy sziklaszírten, és megcsúszik a lába.
0: Előtt egy riskavat valahol bankokba. Igen, egy piros lámpást tegyek, de halálra gázolok egy riskával.
2: Rét is has.
0: 60 évesen még bemegyek egy pingpong sóra. Hátulról telibe.
2: Arcon vág.
0: Telibe meg egy
2: riska. Arcon meg a pingpong labda.
0: De nem meglepő tényleg, hogy a keveset foglalkozunk az, hogy vagy, hanem hogy mit tegyél, mit igyál, mennyi spolytor rendben van. Erre ment a hangsúly. De hogy valójában a belső egyensúlyt ezt hogy hozod le, vagy hogyan teremted meg a magad boldogságát, azért ez egy jóval nagyobb falat, mint hogy táplálékkiegészítő sport, elmész, leedzel. De hogy vagy? Hogy vagy edzés közben? Hogy vagy kaja közben?
1: Igen, bár itt van az ellenfelvetés, boldogság, egészség, nézd meg azt a sok rossz indulatú vénasszonyt 90 évesen.
2: Ja, igen, hát azokat tartósítja.
0: Szerintem mi egy kicsit mi más öregek leszünk, nem?
1: Ja, reméljük.
0: Szerintem nekik azért sokkal nehezebb kor, amit ők megéltek, átéltek bele. Nehezettek, szomorodtak azért ebbe. Tehát mai időseknek sokkal nehezebb idősnek lenni, mint amennyire nekünk lesz. Bármennyire is nehéz nekünk sokszor választani, de valahogy az életminőséged már azért annyit javult. Nem hát éltél más, meg annyi
2: másfajta,
0: rosszat.
2: Másfajta neurózisok vannak.
0: Nekünk másfajta neurózisok vannak, amit az ő neurózisok tett mi belénk, nem?
2: Igen. Ők tehettek mindenről.
0: Így is van.
2: Majd nem napig
0: jövöm. Ők kapták.
2: A transzgenerációs mintákat én is átvettem.
0: Zsül, mit mondasz, mennyi lesz?
1: Hát nézd Gyulának a fölmenőit.
0: Mondjuk Gyula, ahogy most idehajoltál a mikrofon, 120 és 150 év között.
2: Ennyi a vérnyomása most.
0: Gyulára azt mondom, hogy kb. 50 év múlva kezdem majd a fókuszról forgatni, hogy még mindig él, pedig 93 éves. 120 évesen már a japánok jönnek megnézni, hogy megvan a kék zóna.
1: Ki ez a fiú?
0: 150 évesen a Zsül még nyilatkozik valahol rólunk, hogy mennyire hiányzunk neki. Ő már egyedül maradt.
1: És kaszás külőnél, érted?
2: Ott lesz mindannyiunk temetésén.
0: A pultusom 23. Nagyon tudok idegeskedni semmin valójában. Anna, mit mondasz magadnak?
3: Minden családtagom sajnos nagyon rövid életű volt, max 75 én arra lövöm be. Tehát nálunk a 80-at nem nagyon éri meg a családba senki.
1: Te leszel az első.
3: Lehet, próbálom átírni nyilván a kódot.
0: És egy nagyon jó hír, mára a redditesek korán halnak. Úgyhogy gyerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecennek a legerősebb a gazdasága vidéken. Továbbra is népszerű a diák hitel. Világbajnok lett csapatban Battai Sugár. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagy és több mint 3,5-szeresére emelkedett. A teljes tanulmányt az edc.debrecen.hu-n olvashatják. Tandíj, albérleti díj, megéletési költségek fedezete a felsőfokú tanulmányok idején. Jellemzően ilyen célokra fordítják az egyetemisták a diákhitelt, amely szabad felhasználású és önköltséges képzés finanszírozásához is kínál hitelkonstrukciót kedvezményes feltételekkel. A tapasztalatok szerint az egyetemisták jellemzően tudatos pénzügyi döntést hoznak, amikor a felsőfokú tanulmányok költségeinek finanszírozásáról van szó. Negyedik éve van jelen a Médiacentrum Debrecen Epizód című műsora, és a város legismertebb kutyája Atmo a Campus Fesztiválon. A tapasztalatok szerint a fesztivál jó lehetőséget ad arra, hogy gazdik és leendő gazdik is minél többet tudjanak meg a felelős állattartásról. Erről is beszélt az Esti Közelkép című műsorban az Epizód szerkesztője Nádasdy Anikó.
2: Már gazdik és leendő gazdik is odajönnek. Van, aki kicsit csak terápiázni, ugye szemben, hogy jó, hát múlt megsimogatjuk. De nagyon-nagyon sokan kérdeznek, és nem csak a műsorról, hanem pont azokról a dolgokról, amiért a műsort is kitaláltuk, magáról a kutyatartásról, hogy mit, hogyan, miért.
1: Az Epizód következő adásában is feltűnik majd a kampusz, hiszen a fesztiválon fellépő énekesek is meséltek arról, hogy milyen szerepet tölt be életükben a kutyájuk. Világbajnok lett női karcsapatunk Hongkongban. A Battai Sugár Katona Renáta Spíz Anna Szűcs Luca összeállítású válogatott. 45-41-re nyert a fináléban Kína ellen. A győztes tust a deacos Battai Sugár adta. A válogatottat a deac vívó szakosztályának edzője Dávid László irányította. Délután sok napsütésre és magas UV-sugárzásra kell számítani térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
6: Időjárásunk, Ferenc?
7: Olyan kis napos, néha egy kis eső is lehet, és 0 és 50 fok között bármi előfordul. Ne feküdjetek be a hűtőbe, mert ott hideg van.
6: Nagyon szépen köszönjük.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: IKEA kassa. Nézzünk ennek utána egy kicsit. Éveken át dézsmálta a kasszát egy németországi IKEA-s, az egyik pénztárosa, és lekapcsolták. A családját segítette, és kiderült, hogy a vád szerint ismerőse és rokonai rendszeresen vittek termékeket a pénztáron át úgy, hogy azok egy részét nem rögzítették a rendszerben. Az IKEA-t ért kár elérheti a 47 millió forintot, 200 különálló esetet regisztráltak. Azért ez mindenképpen érdekes. Én nem szoktatok azon gondolkodni, hogy amikor ha Spárba dolgozna egy hozzátartozótok, vagy a Lidlbe, akkor mi van, ha úgy adja ki a fél kiló túrót meg a vajat, hogy egész egyszerűen nem csippantja le? Tehát ő nem kilopta a pénzt a kasszából, hanem áttoltak a rendszeren.
7: Az árut loptak
6: úgy, hogy ő nem csippantotta le. Éveken keresztül dézsmálta, közel 50 millió forint értékbe vittek szekrényeket, bútorokat, ágyakat.
7: Na de várj, egy komplet jökmok szekrénysort, hogy az Istenbe tolsz ki? Hát ez 47 millió forint volt, amit a végére összerakott.
6: Az évek alatt jött.
7: Hát de akkor az nem IKEA gyertyából van 300
6: hát
7: forintokból.
6: Az szekrény, ágy, matrac, ugye mondjuk például úgy tolja át, hogy ugye ott alul van a fölpakolok mindent a pultra, de alul ott marad a tolóson, még ott marad mondjuk egy éjjel.
7: De várjál,
6: és nekem át kéne nyúlnom, azt lecsippantani.
7: Igen, de nem
6: nyúlok át, csak leveszem azt, ami a kódon van. Ott van egy folyamatos kamerafelvétel.
8: De ez nem Magyarországon történt, mert Amerikában az azt csinálják, hogy ugye te ugye csekkolsz kifele, pityognak, és még ott kint kettő ember nézi, hogy minden bepityogtál le. Tehát, hogy van ilyen, csak, akinek csak az a dolga, hogy nézi, hogy mit pityogsz.
7: Hát de a Lidli pénztáros is így nézik kamerával.
6: Na de azt folyamatosan nézik, de nem ül ott valaki, hanem azt visszanézik, hogyha van valamilyen eset.
7: De csak mindig megúszta véletlenül, pont ha meg
6: egész egyszerűen vissza. Csak nem pityegte le, igen.
7: És vajon szájjal csinált, hogy...
6: Vagy csak oda nyúlt és nem pittyekte. Egyébként ezen én is gondolkoztam, és az anyád ott ülne az Interspárba. Simán tudnál lopni.
7: 2-8-as
6: mi az ellenőrző rendszer? Írják már meg, akik ott dolgoznak. Hogy oké, okay, hogy figyelik őket.
7: Látszani fog.
6: Na de árukészletben mennyi idővel később jelenik hát meg, hogy te két lurpak vajat áttoltál az anyádnak, érted? Azért az mire a lesz?
8: Te mondod, hogy egy pillanatra állíts meg az időt.
7: Két lurpak vajat
8: áttoltál anyádnak.
6: Két lurpak vajat áttoltál az anyádnak.
8: Hogy szemlek ráhímezni valamelyik köntösre.
7: Nem olcsó a vaj most. Nem olcsó, tehát hogy megértem a két lurpak vajat, érted?
6: Tehát ott minden kasszánál, mindenkinél áll egy kamerás, és mindenkit figyelnek, és mindenkit ellenőriznek? Vagy csak a leltárba jelenik meg egy hónappal később, hogy eltűnt két, nem tudom, puding, két vaj, meg három tudorúdé.
7: De az ott könnyebb, mert ott ugye tudod azt mondani, hogy megromlott. Tehát az könnyebb kijátszani, de a jökbok az nem romlik meg, a kis szekrény.
6: A jökbok az nem romlik meg.
7: Mert élelmiszerboltba tudod azt mondani, hogy sajnos lejárt a határideje, ki kellett dobni.
6: Hát nyilván ennél azért bonyolultabb ott is a leltározás, hogy eltűnnek a kilós vajak, meg a túrarudik, és kidobtuk.
8: Igen, most tudják, hogy tessék itt a hallgatók írják, hogy mi nagyon sokszor vásároltunk így Tesco-ban. Rokon kislány volt a kasszában.
6: Én is nagyon sokat gondolkoztam. Tök sokszor eszembe jut, hogy tényleg ott ül, ő csippant, kikerüli a csippantást, megint csippant, megint úgy sem tele csippantana. Nem hiszem, hogy live-ban ott ül valaki, és folyamatosan a hat kasszát, hat ellenőr, hat csippantást folyamatosan figyeli.
8: A telefonnal felszik a csippantást, és csak tudjunk, hogy a zsebébe pitty.
6: És benyom egy hangot, igen. Ő szintén a családjának segített ezzel.
8: Igen.
6: Tehát kitolta az árut.
7: Milyen rendes tényleg.
6: Hogyan lehet ezt a rendszert kijátszani? Ez tényleg érdekel. Tehát bent ül a rokonod, és egészen annyit csak nem csippantod le, és ő hozzád jár mindig fizetni, ez ilyen egyszerű
7: egyet
6: lenne.
7: Egyet
6: csippant, egyet nem csippant.
8: Jó, nem csinálok inkább egy ilyen pittyogó hangutánzó versenyt?
6: SMS-eket várunk ki, hogyan segítette a családtagját kifejezetten, illetve alternatív univerzumunkban egy ajándékcsomagért kassza pittyogó hangutánzó verseny. Jó, aki a legjobban hozza becsukott szemmel, megindítjuk a versenyünket. Nagyon sokan írják, hogy ez egyébként hogy működik, és az a megoldása jó, amit mondunk, hogy minden pénztár fölött van kamera, de hogy nem nézik vissza csak akkor, ha valamilyen jelentés van és baj. És egyébként tényleg kihozhatod, más kérdés, hogy azért ezzel veszélyezteted a saját munkádat. Ha hugom volt a kasszában, mindenből 5 vagy 10 darabot vettünk, egy darabot lehúzott, a többi ingyen volt, kártyával fizetünk, hogy ne lássák, mennyit fizetünk, 2 évig csináltuk. Maga volt a csoda így vásárolni, nem szép azért ez, gyerekek. Képtelenség nézni, mit csipog le a kasszás, ha egy termék kimarad, senki nem veszi észre, ellenőrző kapunál csak azt csipog, amire ilyen címkét ragasztunk, drágább alkoholok szalámük. Nálunk mondjuk rokonnak nem kasszázhattunk, de senki nem ellenőrzi.
7: Na, igen,
6: ha nem mondtad, hogy rokon, akkor senki nem vette észre. Hát ki ellenőrzi azt, hogy rokonnak nem kasszázol, nem?
8: Ki, aki elismeri a saját rokonait ilyen helyzetben.
6: Igen.
7: Ő rendszerük ugye arra van kitalálva, hogy becsületes ember ül a kasszába, és akkor működik. Hát itt bukik meg a dolog.
6: Na jól van, akkor megnézzük, hogy ki hogy pittyeg. Hello, Pisti, jó reggelt!
9: Hello, sziasztok!
6: Tudtad ma reggel, vagy a műsor hatására jöttél rá, hogy nagyon óriási pittyegő vagy?
9: Nem, ezt 20 percet csinálom a kocsiba, és a szálltam még. Úgy,
6: hogy... Figyelünk, tessék.
9: Okay. Jön a rokon is, ugye? Most úgy csináljuk.
6: Nagyon jó. Csináld.
9: Jó, ad vissza, nem, egyet húztam be kettőt, gyere vissza, oké. Okay.
6: Megőrült.
8: Ez példobodos volt.
6: Ez a legjobb rovat. Felnőtt férfiak és nők teljesen maradott csinálva, a pittyegnek egy reggeli műsorban. Imádom, a legszűrűs. Tökéletes. Pisti, az vagy nagyon durva vagy. Pittyegesen búcsúzz el, akkor tőlünk, jó?
7: Húzz duplán. Marika, hármas kassza sztornó.
6: Ez bepulykásodott, ez a pittyegés egy kicsit a végére bepulykásodott. Jó, egyelőre te vezetsz.
8: Igen, ez tökéletes.
6: Herold, te mióta tudod, hogy jól pittyegsz?
9: Hát körülbelül 3 perce.
6: Figyelünk, kis tessék, te vagy. Lassabban.
7: De
8: siet.
6: Tudod, hogy nagyon pakolsz, tényleg.
7: Igen, és te próbálod a másik oldalon elrakni.
8: Ő a hónap dolgozója. Ez a hónap dolgozója.
9: Ismerem.
6: Döntős vagy. Pisti nagyon magasra tette a mércét. Öt meghallgatjuk, újra visszahívjuk.
8: A parodia volt ennek a műfajnak.
6: Szia Pisti újra!
10: Sziasztok!
6: Hát figyelj, az van, hogy egyelőre nagyon-nagyon durán Heroldot megkapod magad mellé szuper döntőre, de Pisti nagyon nagyot mentél.
8: Így van.
6: Itt van Heroldi. Szia Herold, te is itt vagy. Kassa beszélgetést szeretnénk hallani. Jó Pisti, kezdi, Herold válaszol, és a két kassa, mint az AI elbeszélget egymással. Meghallgatjuk, hogy ki a jobb. Jó Pisti, te vagy az első, és akkor mehet a kommunikáció. Döntetlenre kell lehoznunk. Mind a kettőtöknek jár egy ajándékcsomag. Tehát ez nem tudjuk eldönteni.
8: Csodálatosak
6: vagytok. Nagyon jók vagytok.
8: Megmentettétek a napot.
6: Pincsegésre válaszol. Ez ki volt? Pisti, te köszöntél így?
8: Ez Herold.
10: Igen.
6: Nagyon jó. Na akkor köszönjetek el még kasszás kérdés, akkor kirakunk meneteket. Küldünk egy-egy ajándékcsomagot, menő volt. Jó? Elköszöntök még? Nagyon köszi. Sziasztok, köszi, ciao, sziasztok, köszönjük szépen, ciao, ciao. Gyerekek, ez döntetlen.
8: De a diszonancia volt nagyon jó, hogy az egyik a másik hangot rátette, és hogy annyira élethű volt, felfogadatlan.
6: Egyszerre volt tényleg csirkekeltető, egyszerre volt baromfi udvar, egyszerre volt Naposcsibe, egyszerre volt Lidl és Aldi csata, egyszerre ott voltál Tescóban, ők ketten, figyelj.
8: Azt mondják, Herold, az a fajta kasszás, amikor vízszintesen rakod a szalag végére a szatyrot, a kisasszony pedig önti bele a cuccot.
7: Ez a fajta. Nagyon nagy tempó.
6: A tempó volt. Úristen. Yeah. Sok szürális dolgot csináltam.
7: Képzeld el, aki pont akkor kapcsolta be a rádiót, amikor csak ők ketten pittyektek.
6: Ott mi van? Ezek megint mit csinálnak? Megint mit csinálnak? Úristen. Figyeljetek ide, van egy nekem kellene most egy kis segítség. Házi állatfronton vagyunk.
8: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak. Sötét, hogy erre nem is gondoltam.
6: Nem is gondoltatok, hogy a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
7: Az arcán látod, hogy gonosz?
6: Nem néz ki jól.
7: De ez nem az kedves. Nagyon gonosz.
6: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és fölzabálja a morsát, nem.
8: De ez ugyanúgy néz ki, de kicsi,
7: ez a lábadat
8: nagy,
7: viszi igen. El.
6: Ez?
7: Nem figyelsz, nincs lábad.
6: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Uh-huh. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
8: vállalkozó
6: hangyák? Ezek vállalkoznak.
7: De mi egy fél téglával a vállán vonul a hangyabból?
6: Igen, és mindig rád kacsint, és azt mondja, köszi vagy. Ezt mi nagyon szeretjük.
8: Nem azt mondja, közben azt mondja, köszönök.
6: Köszönök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már vagy nem érek, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyos.
7: Napoznak,
6: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan lebontják a tetődet.
8: De hallod magad közt, hogy beszélgetnek, tudod? Hagyják. Na gyere, menjünk a maflához.
6: Menjünk a hülyén. Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc. Elmentem Óbiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por. Azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveket, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
8: Megbesteinted
7: őket. Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
6: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tetőszerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
8: Mióta laksz ott?
6: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
7: Még másfél éve.
6: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
7: Egyszer csak ázik a nappal.
6: És azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. De ahhoz hasonló, igen.
7: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
6: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a nava?
8: De azt nem próbáltad, hogy csak simán körbe szorod a házadat?
6: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
8: Ja igen, tehát a kastély miatt.
6: Ne haragudj, tudod, azért 4000 négyzetméter körbe szorni.
7: Tudod, mibe kerül.
8: Tehát az van, hogyha a tornyot kihagyom.
6: 3-4 óra az óra járásával ellentétesen megkörülöm a házat, az 3-4 óra.
8: Drágám, mindjárt jövök, csak körbe szétre a házat.
6: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szorni.
8: Nem kell megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
7: Kicsit takarítsanak, kicsit szórják. szórjanak.
8: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
6: Egy szórják az
7: szórják. Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
6: az ugyanaz, amivel Curtis húzza a csíkokat.
7: Nem, ő mást húz, de jó.
6: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt csinálják a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy mosogatok.
7: Hát és oda integet?
6: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazzuk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit szed, mit csinálnak? Fészket raknak?
7: Szétbontják? Szerintem megeszik a szigetelést.
6: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
8: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek a tetőzők.
6: Igen.
8: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok közben, már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent egy nem egy város, egy világ, egy univerzum.
6: Igen, ott egy külön univerzum.
8: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
6: Beesik az eső, tudod.
8: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
6: Ja.
8: Kapd el a főnököt.
6: Igen.
8: A főnöküket.
6: Nem, menjek fel, beviszed, és egyen meg a királynőt.
8: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondod neki, hogy figyelj
7: haver. A békés egyéb más mellett élés
6: nem akarok nektek vagyok. Rosszat.
8: De ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
6: Takarodjatok megy... át oda.
8: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
6: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg. Illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, ahol a hangyáknak a bolyba állásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? Ezek leszarják, hogy te szereted őket. Vagy ők is így beszélnek, nézd az öreg meg, én lefeküdt, és nézd minket, nem vagy, menjünk el mellette, biztos része.
8: Nézd ezt a muflon fejét, na azok meg a fia. Ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
6: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsül? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit tesznek a tetőn?
7: Tudni akarunk minden, Gyula.
6: Fekete angyal, fekete. Hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak, nem tudod kiirtani őket. Nem akarnak arrébb menni.
7: Nem tudsz venni egy
6: az mi? Az állat?
7: Az állat, tudod, akinek vállalom. Ilyen hosszú nyelve van.
8: Én
7: a nyíregyházi ízébe állatparkba biztos írok, van az zóba.
8: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznék
7: csak egy hétre. Hétre. Egy hétre ott lakna nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
6: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami, de én sajnálom ezeket a dögöket. Tehát én,
8: azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
6: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
8: És ezek a fába költöznek be.
7: A tetőn van fa.
6: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják. Valószínűleg
8: most írják, hogy ezek konkrétan tehát el fogják rohasztani a tetődet.
6: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
8: 4 kiló darabja.
6: 4 kiló
8: akkor meg palota pincsi.
6: A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját.
8: Nem szoktad hallani a napra, hogy dübögnek a napen?
6: Igen, hatalmas buli, hatalmas
7: buli. Hány éve van, másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
6: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házra, és így állok, és nézd, aranyosak mennek föl egymás után. Na, szakminták alapján közlekednek, gyere, Noelke, nézd meg. Jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
8: Éjszaka nem hallasz, hogy... Semmi.
6: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van föl.
8: De most kiköltöd hova? Ők hozzád, vagy te hozzájuk? Mert ez nagyon fontos.
6: Na, én így vagyok ezzel.
7: Ki volt ott korábban?
6: Valószínűleg ők.
7: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
6: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
7: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
6: Teljes, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
8: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
7: De okos. Okos hangja.
6: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de mi a másik útvonal?
7: Hát a kaja az meg len van, lendaknak, biztos.
8: Nem, lendaknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
6: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcon röhög, amíg mosogatsz, pofádba röhög, és elmegy lefele.
8: Igen.
6: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
8: Igen.
6: Rohadt anyjukat.
7: Nem?
6: Jó.
8: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjárátokat ólommal, és utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
6: Iszonyat durvákat építenek, igen.
8: És figyelj, nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ez kicsit drága, de valami fémbe.
6: Aranyjal.
8: Alumíniumban. Valamivel kérdezik. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alattad?
6: Mi van alattad? Lehet, hogy elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
8: És nem tudsz nekik venni valamit az obiba?
6: Lerakok nekik egy ilyen régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, ilyen fehér doboz kellett vennem. Igen, befogott a hangja, de ugye mit fölment. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi, azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták elvitték a fehér bort.
7: Igen.
6: Arcon rögtek, és elvitték a fehér
7: bort. Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
6: Azt imádtam. Igen.
8: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
6: És akkor azt majd... látják, hogy a birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
8: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
6: Jó, ilyenkor egyébként állatkínzást követsz el, ha kihívsz egy kis rágcsálóirtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
7: Azt,
8: a rágcsálóirtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
6: Van ilyen rágcsálóirtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
8: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó szakmai?
6: Nem, nem, hát ő hangyaírtó, ő mindent megcsinál neked.
7: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
6: Azt nem tudom, hogy mi.
7: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
8: Nem, hát szerintem nem.
6: Nagyon egy semmi? Hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10 darabokat
8: megfogja.
6: Hát ezzel nem vagyok előre. Százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem hogy a 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzva föl a háznak a falára.
8: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
6: Az állatok nem bántják, állatok
8: nem. Miért a lódarazsak például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
6: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se mondom, a madarak nem bántják őket.
7: Egyedül a hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be
8: azt
7: tudsz írja,
8: vetni. Tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágyel a házra.
6: És elengedem őket.
8: Igen. Vannak rovarok és óriás pókok.
6: Hát azzal az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
8: Igen, de azt mondjuk, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
7: Na, kérlek szépen.
6: Szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
7: Jó, találtam 5 természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálnod.
6: Jó, hát szódabikarban túl vagyok,
7: egyes
6: szólok.
7: Citromos hangyaírtó.
6: Igen.
7: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbónából. Az
6: mondom,
7: a
6: szódabikarbónán túl vagyok.
7: Borsavat nem tettél bele, haver. Ez az. Sima bors. Borsozt körbe az egész házat.
6: Egy ilyen borszoróval szar.
7: Egy ilyen nagyobbal.
6: Az teljesen reális.
7: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
6: Ez mind jó.
7: Ez mind jó. Aha.
6: A prediabéteszel. Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
7: Minden napra egyet próbálj ki.
8: Szülyeség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Igen. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
6: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Mostantól kezdve hadban állunk. Hadd üzenet neki.
8: Én meghozok neked fürkész darazsakat.
6: Jó.
8: Az amúgy egy illestílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
6: Igen. Faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
8: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
6: De, igen.
8: Legközebb létszés, nem mézes kalácsból építkezve.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is lett.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
11: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
10: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
12: Mentsük meg a barátainkat.
10: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
10: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a gulyás tüzében.
15: Hozék ura Debrecenben. Augusztus 14-én a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Lizdíjas orgonaművésszel. Jegyek a filharmonia.hu.
16: A fogyókúra általában hétfőn kezdődik. Az eredmény pedig akkor, amikor szakember is segít. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpont dietetikai tanácsadásán. Időpontfoglalás a medilum.hu.
17: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
18: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecennek a legerősebb a gazdasága vidéken. Teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Konferencia Liga meccset vív a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A Civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Csaknem 30 év után teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a héten kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, hanem új székeket is elhelyeznek a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. Fejér Tamást, az Apollo mozi vezetőjét hallják.
3: Új padlózat is lesz, új dobogórendszer, az új vászon mögött új vászonkeret, úgyhogy tényleg teljesen megújul, de megtartja a terem azt a patinás érzetet, tehát ami jellemezte a hangulatot odabent, ahhoz nem nyúlunk, de valahogy mégis ez egész teljesen modern lesz.
2: A tervek szerint a teljesen megújult, a 21. századi igényeknek is megfelelő Kertész Mihály termet szeptember 7-én vehetik újra birtokba a mozi rajongók. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtező köre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunyik Jereván vendége lesz magyar idő szerint este 6-tól. Délután sok napsütésre és magas UV-sugárzásra kell számítani térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: csak igazi mai sláger megy, a DJ-ink pedig a legbulisabb zenéket játsszák majd a Strandfesztiválon, a Vadonatúj Rádió 1 stage-en. A 10. telefonáló nagyon nagy mázlista, mert ott lesz. Halló?
1: Szia, Dóri vagyok.
0: Dóri, szia.
1: Játszani szeretnék.
0: Hallom, nagyon-nagyon szeretnél nyerni.
1: Igen, nagy izgalomba vagyok, meg itt közömelóba is, úgyhogy kifutottam gyorsan.
0: Hát megérte, mert hogy elértél 10-ét!
1: Nem hiszem el. Elsőre próbálkoztam a héten, úgyhogy akkor ez tényleg nagy szerencsém.
0: Jó, hát ne idegesítsük a többi hallgatót, akik már múlt hét óta próbálnak betelefonálni.
1: Semmiképp se.
0: És sose érnek el. Inkább mesélj arról, hogy mi a titok, hogy kell ezt csinálni.
1: Nem tudom, megérzés, hogy imádom a Rádva Egyet, és hogy ez ott kell lennem ezen a bulik.
0: Ha ennyire imádod, ott leszel. Kérem a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Itt a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nem hiszem, már nagyon örülök neki, úgyhogy ez így nyaralás helyett most ennyi legalább jut erre a nyárra, úgyhogy boldog vagyok, párommal fogunk menni mindenképpen.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, feljebb kapcsolok most ütemben, jön egy dal, ami egyébként nagyon lassan készült, és nem azért, mert gondot okozott volna a készítőknek. Mindhárom produkció, a Swish Disco, Rehab és Samfeld is folyamatosan turnézott, amikor ezt készítették, hónapokba telt, amíg véglegesített.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes

0: és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film, egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Jön a 45. Kösejkupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogathajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösejkupán.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
9: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Debrecennek a legerősebb a gazdasága vidéken. Folytatódnak a Mozdulj Debrecen mozgás programjai. Világbajnok lett csapatban Battai Sugár. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A Civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. A teljes tanulmányt az edc.debrecen.hu-n olvashatják. Jövő héttől folytatódnak a Mozdulj Debrecen ingyenes mozgás programjai. A város számos intézményében ismét lesznek sportfoglalkozások, így például zumba, jóga és örömtánc. A szervezők kiemelik, hogy a nyári szünet miatt több intézményben még felújítási munkák zajlanak, így nem lesznek még órák a Lilla téri, az Ibolya utcai és a Dózsa György általános iskolában, valamint a Szent László görög katolikus gimnáziumban. Az összes helyszín aktuális órarendje megtalálható a mozdulydebrecen.hu oldalon. Világbajnok lett női karcsapatunk Hongkongban. A Battai Sugár Katona Renáta Spíz Anna Szűcs Luca összeállítású válogatott 45-41-re nyert a fináléban Kína ellen. A győztestust a deacos Battai Sugár adta. A válogatottat a deac vívó szakosztályának edzője Dávid László irányította. Délután sok napsütésre és magas UV-sugárzásra kell számítani térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Hát a mezőgazdaságban nem szeretik ezt az időt, ami tegnap ma elkezdődött, és ami jön a következő napokban. A nyaralók viszont nagyon várták már, de csak óvatosan a strandolással, jó? Az UV sugárzás már most magas, a kánikulában tessék a hűvösebb helyeket választani, sok folyadékot inni. Nem sört, vizet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Percek, kérdése már csak és indul a játék. Nagyon izgul mindenki, ilyen üzenetek jönnek. Atis, nagyon szeretnék nyerni páros belépőt ajándékba a sógorom augusztus 20-ai születésnapjára. Mindig akkor telefonálok, amikor bemondjátok, de folyton foglalt a vonal. Remélem egyszer sikerül bejutnom, mert hatalmas meglepetés lenne neki. Hát már nem kell sokat várni, hamarosan újra lehet telefonálni Strandfesztivál páros belépőkért. És hogy a jövő héttől mit lehet majd nyerni a műsorainkban, azt most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parade Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parade Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a nyárból.
1: Hölgyeim és uraim, augusztus 19-22 strandfesztivál a Rádió 1-jel. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel tizedikként mostantól, a forradalótól a 23-111-111-en, ha sikerül, Rádió 1 szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: azért megy, ha nyaral az ember, akkor azért, ha dolgozik éppen, akkor meg azért próbáljon meg elérni engem mindenki a játékban, mert szerzünk még élményeket idén nyárra, most éppen a Strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, Tis, Tomi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Tomiká, már nagyon úton vagy, ahogy hallom.
1: Igen, igen, dolgozok.
0: Mi a munkád?
1: Területi képviselő vagyok.
0: Jól van, jó utat neked, el ne dobd a kormány, csak mert te hívtál fel tizediként, barátom!
1: Ez az!
0: Úgyhogy munkából irány fesztiválozni majd augusztusban. Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon örülök neki. Nagyon sokszor próbálkoztam már, és örülök, hogy most végre sikerült.
0: Na hát most összejött, és azt tudod már, hogy melyik napra mész el?
1: Valószínűleg arra a napra, amikor az Azaria lesz.
0: Az csütörtök, ha jól emlékszem, de jó hír, hogy bármelyik napon is mész majd el. A Rádió 1 stage ott lesz, vadonatúj

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Napközben a nyár legjobb zenei válogatása miatt, délután este pedig a Rádió 1-es DJ-k és a Bully Feeling miatt érdemes minket hallgatni. 5-től a Live Mixben, Jamina. Most a Daily Mixet indítjuk majd ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
3: Nem sírok, csak az allergia.
2: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
3: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
2: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
4: Ne hagyd ki a Jysk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Megnyitott az Egri Korona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Korona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
6: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
8: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Debrecennek a legerősebb a gazdaság a vidéken. Továbbra is népszerű a diákhitel. Teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A legfrissebb adatok alapján Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Tandíj, albérleti díj, megéletési költségek fedezete a felsőfokú tanulmányok idején. Jellemzően ilyen célokra fordítják az egyetemisták a diákhitelt, amely szabad felhasználású és önköltséges képzés finanszírozásához is kínál hitelkonstrukciót kedvezményes feltételekkel. A tapasztalatok szerint az egyetemisták jellemzően tudatos pénzügyi döntést hoznak, amikor a felsőfokú tanulmányok költségeinek finanszírozásáról van szó. Csak nem 30 év után teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a héten kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, hanem új székeket is elhelyeznek a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. A tervek szerint a teljesen megújult, a 21. századi igényeknek is megfelelő termet szeptember 7-én vehetik újra birtokba a mozi rajongók. Délután sok napsütésre és magas UV-sugárzásra kell számítani térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében ne mondjanak csütörtököt, hanem tartsanak velem csütörtökön, azaz kispénteken, 2026. július 30-án a hónap utolsó előtti napján. A mikrofonnál a stúdióban a lemezjátszóknál egészen kettőig késérű Tomi. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel és sok mindennel készültem. Lesz majd szülinapos nyertesünk, aztán várom az utak híreit és folyamatosan hozom a helyi infókat, valamint az igazi mai slágereket. SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Várom, hogy üzenjenek, én pedig küldöm önöknek a mai napra is az energiát. Itt van például Ed Sheeran a folytatásban, ez már az Azizam, a Rádió 1-en a déli

ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, és tudják, ugye, egész nyáron tőlünk kapják a legtöbb helyi hírt. Augusztus 24-éig tehetők javaslatok a Debrecenváros Boncz László, Csokonai, Dóci Gedeon, Hajós Alfréd és 60-i díjaival idén október 23-án elismerendők személyére, közölte az önkormányzat. A díjazott személyekre javaslatokat az ECR-ra rendszeresített javaslattételi űrlapon lehet tenni, amely letölthető vagy beszerezhető az Újvárosháza portáján. A javaslatokat 2026. augusztus 24-ig beérkezően Debrecen megyeijogú város polgármesteréhez címezve Debrecen megyeijogú város polgármesteri hivatala kulturális osztályára lehet benyújtani. Az adományozásra javaslatot tehetnek a javaslattétel időpontjában debreceni lakóhelyen rendelkező természetes személyek, Debrecenben működő civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és az intézményekben működő közösségek vezetői. Hajrá, voksolásra fel, mellé pedig pörögnek az igazi mai slágerek itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, jön Martin Garrix és a Butterfly.

Kellemes csütörtököt, azaz kispéntek délutánt kívánok önöknek július 30-án itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, és egy jó hír. Megérkeztek a padok a Csapó utcára, közölte Facebook oldalán a Civil Fórum Debrecen Egyesület. A májusi közgyűlésen az Egyesület frakcióvezető helyettese, Illés Rácz Marian kezdeményezte, hogy a Csapó utca páros oldalán, különösen az üzletek előtti nagy gyalogos forgalmú szakaszon is helyezzenek ki padokat. Emellett további kerékpártárolók és szemetes kukák kihelyezését is kérte a képviselő. A kezdeményezést követően helyszíni egyeztetést tartottak a Városfejlesztési Főosztály főosztályvezető helyettesével, ahol közösen tekintették át a legalkalmasabb helyszíneket. A Civil Fórum közlése szerint hamarosan a kerékpártárolók is megérkeznek. A Civil Fórum számára fontos, hogy a város fejlesztése ne csak nagy beruházásokról szóljon, hanem olyan mindennapi apró fejlesztésekről is, amelyek valóban javítják a debreceniek életminőségét, zárul a bejegyzés. Köszönöm szépen a figyelmüket, a Daily Mix viszont folytatódik, már is érkezik a Rádió 1-en Meghan Trainor, ez az

Rádió Egyen a Daily Mixben, a folytatásban jól megpörgetjük a csütörtök délutánt Alex Kenji segítségével. Ő egy olasz DJ producer, a modern klubzene egyik állandó megbízható névjegye. Stílusára a grúvos, energikus, ugyanakkor mégis letisztult hangzása jellemző, és producerként rengeteg nagy névvel dolgozott együtt. A dalai hát gyakran kerülnek ugye a DJ-k szettjeibe, vagy éppen itt nálunk a Daily Mixben a Rádió Egyen. A nyár egyik legnagyobb slágere jön, ez a Bambolé.

Bizony-bizony, önök a Rádió Egyen a Daily Mixet hallgatják 2026. július 30-án csütörtökön, kispénteken, a Barátság világnapján. És jönnek a névnaposaink, itt vannak a Juditok, ez egy héber eredetű név, a jelentése Judeából származó nő, illetve a Xéniák is ma ünnepelnek, ez egy görög eredetű név, a jelentése vendég, vendég szerető. Az ókorban Xénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Én meg már is átadom önöknek az újabb dalt, egy újabb igazi mai sláger pörög, nem csak a névnaposoknak, hanem minden Rádió 1-esnek. Jön Félix Jelen és a Sáosz 2-se. Ez a Bob.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 30-a 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Debrecen a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból meg is előzte azokat. Olvasható az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ publikációjában. A Civisváros bevétele a 2014-es 10,7 milliárd forintról 38,2 milliárd forintra nőtt 2025-ben, vagyis több mint 3,5-szeresére emelkedett. Debrecenben egyébként a BMW gyár az egyik legnagyobb munkaadó. Az európai autóipar jelenlegi kihívásai közepette pedig különösen fontosak az olyan versenyképes modellek, mint az iX3. Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallják.
2: Örvendetes az, hogy növekszik a kereslet új autók iránt Magyarországon, és a BMW említett modellje iránt is, hiszen ez hosszú távú tervezést jelent a régiónak, illetve önmagában véve a gyártónak is. Ez kimondottan fontos akkor, hogyha a régiók növekedéséről, felzárkóztatásáról van szó.
1: A Richter is jelentős munkáltatónak számít Debrecenben, amely szintén nagy hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztésre és a magas hozzáadott értékű ipari tevékenységre. Egy közgyűlési határozat került a középpontba Debrecenben. Tárkányi Zsolt, a Tisza országgyűlési képviselője szerint Pap László polgármesternek fel kellene vállalnia a januárban az állítólagos Tisza adó ellen elfogadott közgyűlési határozatot. A polgármesteri kabinetiroda válaszában kiemeli, a határozat egyetlen szóval sem említi a Tisza pártot. Kiállást tartalmaz az előző kormányzat által kialakított családi adórendszer, nyugdíjrendszer és a vállalkozásokra vonatkozó adórendszer mellett, és elutasít minden olyan törekvést, amely ennek olyan megváltoztatását célozza, amely nagyobb terheket jelentene a családok, nyugdíjasok és vállalkozások számára. Ezt a határozatot nem fogja visszavonni a közgyűlés. Széles Diana és Barcsa Lajos részleges tájékoztatást kért a helyi nemzeti kulturális alappályázatokról. A debreceni városvezetők szerint koncepciós jellegű támadásokról van szó, és remélik, hogy ezek ellenére nem megy el a civilek kedve a rendezvények szervezésétől. A politikusok közösségi oldalaikon posztoltak a Szikra mozgalom által kifogásolt pályázatokról. Tandíj, albérleti díj, megélhetési költségek fedezete a felsőfokú tanulmányok idején. Jellemzően ilyen célokra fordítják az egyetemisták a diákhitelt, amely szabad felhasználású és önköltséges képzés finanszírozásához is kínál hitelkonstrukciót kedvezményes feltételekkel. Erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek Várkonyi Ádám pénzügyi szakértő.
3: Talán attól, hogy főiskolára, egyetemre mennek a fiatalok, lehet mondani, hogy egy picit tudatosak, és azért a szülők is, akik vállalják a tandíjat és az ezzel járó költségeket, most legyen az ösztöndíjas, legyen az saját finanszírozás, azért azt minden szülő tudja, hogy neki ez egy komoly zsebbenyúlós történet.
1: A pénzügyi szakértő szerint a társadalom összességében még kevésbé tájékoztatott a pénzügyi ismeretek területén. Ezért ezt már az iskoláskortól kezdve érdemes lenne oktatni hazánkban. Csak nem 30 év után teljesen felújítják az Apollo mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a héten kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, hanem új székeket is elhelyeznek a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. Fejér Tamást, az Apollo mozi vezetőjét hallják.
4: Az új székek alatt új padlózat is lesz, új dobogórendszer, az új vászon mögött új vászonkeret, úgyhogy tényleg teljesen megújul, de megtartja a terem azt a patinás érzetet, tehát ami jellemezte a hangulatot odabent, ahhoz nem nyúlunk, de valahogy mégis az egész teljesen modern lesz.
1: A tervek szerint a teljesen megújult, a 21. századi igényeknek is megfelelő Kertész Mihály termet szeptember 7-én vehetik újra birtokba a mozi rajongók. Igazi zenei csemege várja augusztus 14-én a nagy templomba érkezőket. A világhírű tenor José Curá és Szamosi Szabolcs orgonaművész ad koncertet. A református nagy templom orgonája Magyarország egyik legszebb hangú és legnagyobb templomi hangszere. Ezen szólalnak majd meg az egyházi zeneirodalom legszebb alkotásai Bachtól Bartókig, kísérve a világ egyik leghíresebb tenorjának énekét. Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország igazgatóját hallják.
5: Egy orgent latin szerző Ramírez Agnus Deia is megszólal, ő írt egy, azt gondolom, hogy az argentin népzenére épülő misét, és ennek az Agnus Dei tétele is elhangzik. Az egész este koronájaként pedig Verdi requiemjének a leggyönyörűbb tenoráriája hangzik el.
1: A két előadó egyébként az Orgonapont sorozat részeként érkezik Debrecenbe. Negyedik éve van jelen a Médiacentrum Debrecen epizód című műsora, és a város legismertebb kutyája Atmo a Campus Fesztiválon. A tapasztalatok szerint a fesztivál jó lehetőséget ad arra, hogy gazdik és leendő gazdik is minél többet tudjanak meg a felelős állattartásról. Erről is beszélt az Esti Közelkép című műsorban az epizód szerkesztője Nádas Dianikó.
6: Már gazdik és leendő gazdik is odajönnek. Van, aki kicsit csak terápiázni, ugye azt mondta, hogy jó, hát most megsimogatjuk. De nagyon-nagyon sokan kérdeznek, és nem csak a műsorról, hanem pont azokról a dolgokról, amiért a műsort is kitaláltuk, magáról a kutyatartásról, hogy mit, hogyan, miért.
1: Az epizód következő adásában is feltűnik majd a kampusz, hiszen a fesztiválon fellépő énekesek is meséltek arról, hogy milyen szerepet tölt be életükben a kutyájuk. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga második selejtezőköre a DVSC számára ma. A visszavágón a debreceni együttes az örmény Pjunyiki Jereván vendége lesz. Lang Ádámot, a Loki játékosát hallják.
7: Kielemezve az első mérkőzést, ahol ugye egy tisztább képet kaptunk arról, hogy az ellenfél hogyan játszik, a részleteket pontosítva ezekre oda kell figyeljünk, és én is ugyanúgy, ahogy a vezetőedző, egy kiegyeltetett mérkőzésre számítok.
1: A találkozó magyar idő szerint ma este 6-tól lesz Jerevánban. Az első mérkőzésen a Loki 1-0-ra nyert. Világbajnok lett női karcsapatunk Hongkongban. A Battai Sugar Katona Renáta Spíz Anna Szűcs Luca összeállítású válogatott. 45-41-re nyert a fináléban Kína ellen. A győztes tust a deacos Battai Sugar adta. A válogatottat a deac vívó szakosztályának edzője Dávid László irányította.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
8: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mik

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, tessenek vigyázni, a Daily Mixet zárjuk csütörtökön, és várjuk a friss, ropogós, aktuális program lehetőségeket, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá a Hertz és a Purple Disco Machine jó voltából, ez lesz a Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: 0677-es telefonszámon. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu. Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Strand, múzeum vagy komoly zene? Ezt kínálja csütörtökre Debrecen. A mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Ma ismét lesz Vizimuri Aquakids animáció a Nagyerdei strandon. Egy vidám, csobbanásokkal teli délután várja a gyerekeket 13:30-tól. Lesz aquafitness, vízitánc, úszóverseny és rengeteg zenés játék. A legkisebbeknek szóló Bambino buli pedig arról gondoskodik, hogy valamennyi korosztály megtalálja kedvenc programját. Minden esemény a vízben zajlik, így garantált a felfrissülés és a jó hangulat. Ma délután 16:30-tól Királyi lábfej és aranyszarkofág a Mumifikáció evolúciója címmel tart tárlatvezetést Mező Szilveszter főmúzeológus a Déri Múzeumban a Csillagos ég lakói egyiptomi sírkamra állandó kiállítási egységben. Részvétel az állandó kiállításra megváltott belépőjeggyel lehetséges. Mától kezdve csütörtökönként is várják az érdeklődőket a Szerelmes Nagy Templom zenés programjaira, Esti Fények, Örök Dallamok, Mesterek és Tanítványaik címmel. Első alkalommal Juhász Zente zongora virtuóz és Juhász Golda hegedűművész a debreceni zenede növendékeinek örömkoncertjén vehetnek részt ma este 19 órától. Vásári forgatag, gyerekprogramok és esti teraszos hangulat. Többek között ezt kínálja a Belváros Szeretem programsorozat, mely péntek délután kezdődik és egészen vasárnap estig tart. Péntek délután 16 órától a Piac utca 45 szám előtt egyedi termékek és különleges alkotások várják az érdeklődőket a kézműves vásáron. 18 órakor kezdődik a Daytime Party a Piac utca 38 szám előtt szabadtéri DJ zenével és nyáresti belvárosi hangulattal.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy!

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy további. Nagyon szuper csütörtök, azaz kispéntek délutánt kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, július 30-án. Elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Kettőig a mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi. Ha van szülinapos ismerősük, akkor nevezzék. Ezen kívül jöhetnek az útinfók is, például ha levadászott trafipaxokkal kapcsolatban. SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Én pedig egy újdonságot pörgetek. Jön a Switch Disco, a Rehabbel és Sam Feltel közösen, akik hát különböző irányokból érkeznek, mégis ugyanazt hozzák.

Modern rádióbarát fesztivál hangzású elektronikus zenét. A Switch Disco a Pop House mashupok mestere, Rehab az energikus klubslágerek stabil névjegye, Szemfeld pedig a napfényes, élő hangszerekkel kebert Tropical House királya. Itt a Sleep Right rádió egyen.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy tömegközlekedők figyelem. Egészen július 31-én pénteken reggel 7 óráig útépítési munkákat végeznek a BEM tér irányában található Malom Park elnevezésű ideiglenes megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A, illetve 71H-s, valamint a 971-es és a 973-as jelzésű autóbuszok nem érintik a megállóhelyet. Újabb ideiglenes megállóhely kialakítására nincs lehetőség. A DKB köszöni az utazók megértését. Én meg a figyelmüket, a folytatásban már is érkezik Beberexa és a Faithless kettőse Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei urájában. Ez már a New Religion, hangerő felét a rádió.

FM 95 Rádió 1. Csak igazi ma is sláger megy, még kérném szépen a közlekedők figyelmét, ugyanis távhő felújítási munkákat végeznek a Burgundia utca elnevezésű megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt egészen augusztus 13-án csütörtökön üzemzárásig az érintett megállóhelyet lezárták. Az Égner tér irányába közlekedő 3-3 álljelzésű trolibuszok, a Tégláskert utca, Széna tér, Bajk András utca irányába közlekedő 14Y, 15, 15H, 15Y, 15YH jelzésű autóbuszok, valamint a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatok a 30 méterrel hátrébb található ideiglenes megállóhelyen állnak, megmondom ezt a tömegközlekedőknek, de azért az autósok is legyenek arrafelé fokozottan figyelmesek és körültekintőek. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok mindenkinek itt a Rádió 1-en, Kygo és a One Republic kettősével. Jön a Chasing Paradise, aztán nem sokára hozom a szülinapos nyertesünket.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy egy villámgyors szülinapos eredmény hirdetés a folytatásban. Hát a mai napon 2026. július 30-án csütörtökön, kispénteken a kedves szerencsés Szabó Gábor, aki ma ünnepi a 40-et, és jelen pillanatban nagyon dolgozik, olyannyira, hogy sajnos nem tudtam utolérni. A felesége Anikó nevezte be, és üzeni, hogy nagyon szereti, és hogy nagyon boldog születésnapot kíván neki. Átadtuk a nyereményünket is, a Kismandula cukrászda fantasztikus süti boxa a mai napon őt illeti, úgyhogy ehhez jó étvágyat kívánok és gratulálok természetesen. Szülinapos játék holnap is lesz, úgyhogy gondolkozzanak, ha van olyan ismerősük, aki majd pénteken ünnepel, akkor hajrá, nevezzék. A folytatásban pedig már is érkezik egy újabb igazi mai sláger, Ed Sheeran és a Kamera, itt nálunk a Rádió 1-en, Serial remixében. Isten éltessen mindenkit!

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, hát letelt a műszak, úgyhogy búcsúzom. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket csütörtökön, kispénteken, az elmúlt két órában. Találkozunk holnap a valódi pénteken délben, a Rádió 1-en, a Daily Mixben. Legyenek jók, vigyázzanak magukra ebben a nagy nyári hőségben, és hallgassanak bennünket mindenképpen, hiszen jön a búcsúdalom, ő már Taylor Swift, jön az Up a Light. Hello mindenkinek!

0: Rádió 1. Újra töltve. FM95.5-ön. Igazi mai slágerekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
6: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
5: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
7: Mentsük meg a barátainkat!
5: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
8: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
5: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra. A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
12: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
0: Mindig aktuális! Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
13: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Gyenge közepes év várható a mezőgazdaságban, rekordszámú külföldi hallgató a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Gyenge, közepes év várható idén a mezőgazdaságban, a szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a tartós aszálya, súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Az MBH Agrártrend Index alapján a gyümölcs, a sertés és a kukorica termékpálya van a legkedvezőtlenebb helyzetben, míg a legstabilabb ágazatok közé továbbra is a baromfi és a tojás termelés tartozik. Hollósi Dávid kiemelte, hogy az augusztusi csapadék meghatározó lesz abban, hogy sikerül-e elkerülni a 2022-es negatív rekordot. Több külföldi hallgatója lesz a Debreceni Egyetemnek, mint ahányan Nyíradonyban élnek. A DE angol nyelvű fizetős képzéseire a tavalyi évhez képest idén 5%-kal több, mint egy 5200 jelentkezés érkezett. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ szakemberei összesen 8600 felvételi eljárást bonyolítottak le. 2026. szeptemberében mintegy 2300 külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetemen, amellyel 7800 fölé emelkedik a nemzetközi közösség létszáma. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos hőségre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyet a nyaralására, az pedig jó, ha tudja, hogy Horvátországban is harmadfokú hőségriasztást adta ki a horvát tengerpart több térségére. Szombattól ott is rendkívül meleg, száraz levegő árasztja el a térséget. Akik most vannak ott, vagy szombaton indulnak, erre mindenképpen számítsanak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: slágerek.
1: Változatosan.
2: Üzennék nektek, Rádió 1-es dolgozóknak, hogy nagyon jók vagytok. Imádlak benneteket, és mindenkinek ajánlom, hogy csak is kizárólag a Rádió 1-et hallgassa, mert nagyon jók vagytok. Balázsék is nagyon jók. Mindenkit szeretek benneteket.
0: Ez a Rádió 1.

0: Hajrá, hajrá, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, egész nap egymást érik a zenék, most is csak azért szakítottam meg a folyamat, mert valakit elküldök a Strandfesztiválra, Zamárdiba, a Vadonatúj Rádió Esztéshez. Halló!
1: Szia, Gréti vagyok!
0: Grétikém, honnan hívsz?
1: Szexádról.
0: És mit csinálsz éppen?
1: Én most éppen csomagolok, dolgozok ezerrel, hogy utána egy kicsit ki tudja kapcsolódni majd a hétvégén.
0: Én meg elküldelek Zamárdiba, hogy még nagyobb legyen a kikapcsolódás. Tizediként hívtál fel, Gréti!
1: Ez az! Úristen, nagyon köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Te igazi Rádió 1 fanatikus vagy, ahogy hallom, úgyhogy gyere velünk bulizni a strandon a Rádió 1 stagehez, jó?
1: Ott leszünk!

0: változatosan.
1: Én állandóan a rádióikat hallgatom, már azzal ébredek, jövök be dolgozni, üvölt a rádió egy. Az utca embere is hallja végig szerintem.
0: Ez

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan

0: Mark Ruffalo főszereplésével készülő film, egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
5: Nem sírok, csak az allergia.
4: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
5: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
4: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
6: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Hű, stabil optikai net féláron.
9: Bizony, ennek a felesem tréfa.
10: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Szemét
3: levittem.
2: Villany
3: befizettem.
2: Klíma
3: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
5: Már Debrecennek a legerősebb az ipara a vidéki városok közül. Nem állnak meg a buszok a Malom Parknál. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. A vidéki városok közül már Debrecennek a legerősebb az ipara. A legfrissebb adatok alapján városunk a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból már meg is előzte azokat. Olvasható az LDC Debrecen publikációjában. A 2025-ös rangsor alapján Budapest torony magasan az első 311 milliárd forintos HIPA bevétellel, Debrecen 38 milliárd forint a második helyen áll, majd Győr, Székesfehérvár és Kecskemét következik.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
4: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
5: Két napig nem állnak meg a buszok a Malom Parknál. Előre láthatólag pénteken 7 óráig útépítési munkákat végeznek a BEM tér irányában található Malom Park elnevezésű ideiglenes megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A-s, 71H-s, 971-es, valamint 973-as jelzésű autóbuszok nem érintik a megállóhelyet. Újabb ideiglenes megállóhely kialakítására nincs lehetőség.
4: A DKV információit hallották.
5: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos hőségre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civic

0: Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Több szakaszon dolgoznak egyszerre a 33-as főút belterületi részén. A Füredi úton a Malom Park előtt is elkezdték az úttest teljes szélességű felújítását, emellett a busz megálló is megújul. Emiatt péntek reggel 7 óráig lezárták a Malom Park elnevezésű ideiglenes busz megálló helyet a BEM tér irányában. A 33-as főút debreceni részének teljes felújítása várhatóan az év végére lesz kész, addig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 35-39 fokos hőségre van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
2: Irány a moziba, a drága Rádió egyesek, már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy

0: és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film, egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ajándékozz pihenést. Phuket Spa Thai Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen plázában.
3: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon. Nem vettek fel az egyetemre. Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár. Ha még nem vagy 25 éves, gyűjts szakmai tapasztalatot. Szerez diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon, és célozd meg a szakképzést!
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu. Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
7: Mindenhol ott vagyunk.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: Reklámkukac mcdb.hu.

ez a Rádió 1. Öttől jön a Live Mix Summer Edition Jaminával, most közlekedési infók 16 óra 38 perckor. Budapesten van egy lezárás Soroksáron a Tárcsás utcában, a Csimik utca és a Lángendre utca között van ez a lezárás, írta Balázs. Szintén Budapest, második kerület, lassú a haladás a Törökvész út Kapi utcai körforgalomnál, és belassul a Mátyáshegyi út is a harmadik kerületben. Nemrég azt tudtuk meg, az M1-esen a főváros felé haladva Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben erős a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél, ahol dolgoznak, a 73-es, 74-es kilométernél lassul be a sor. És volt egy baleset ma a 7-es főúton Székesfehérváron, a Budai út és a Tillei út kereszteződésében, ott ezért lassabb. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat, kitartást mindenkinek! Autós barátaim pedig ma még nem kaptak dalt tőlem, ez hiba, úgyhogy most pótolom, Blondie.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint, mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
13: Szemét
14: levittem.
13: Villany
14: befizettem.
13: Klíma
14: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: kaisai.hu.
15: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
16: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
16: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
17: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. A következő hetekben elindulhat a közbeszerzési eljárása a Bemtéri Park felújításának, jelentette be Facebook oldalán Papp László. Az uniós forrásból és a magyar állam társfinanszírozásával 605 millió forintból megvalósuló fejlesztés célja a Bemtéri Park modernizálása oly módon, hogy az ismét népszerű látogatott hely lehessen. A park átalakítása során nő a zöld felület. A téren jelenleg már nem üzemelő szökőkút megújul, a körülötte elhelyezkedő burkolatban rózsakertet alakítanak ki.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Pénteken sok napsütésben lesz részünk, délután 35 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: mindenkinek szuper délutánt a Temuról rendelt Juhász Geri a stúdióban, és mellettem a DJ lány, akinek új nevet találtam, Jamóca! Hello!
1: Komolyan, azt is feldobtad most egy kicsit a délutánomat, köszönöm szépen. Egyrészt már nem is vagy annyira temus, tehát ez egy nagyon jó replika, már hiszen nagyon jól sikerült ez a huhogásunk is.
0: Jó volt, igen, jól
1: összeszoktuk. És szerintem egy tök jól összeszokott páros vagyunk már Attissal, úgyhogy mi leszünk itt veletek a következő 2 órában.
0: Bizony, mert 2 órán keresztül szól a rádió egy Live Mix Summer Edition, és mivel én vagyok a műsorvezető, ezért Summer Edition, ezt tegyük hozzá. Bekapcsoltunk minden webkamerát, ott vagyunk a TikTokon, a YouTube-on, mindenhol ott vagyunk, úgyhogy kezdjük el.
1: Így van, igen, köszi szépen, ha itt vagytok, indulunk is, tehát a következő 2 órában Attis és Jamina, és Vivi Rexa és New Religion egy közönség kedvencel fogok indítani, úgyhogy hangerőket magasra, kezdődik tehát a Rádió egy Live Mix Summer Edition.
2: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: Gator Radio 1 Live Mix Summer Edition 2 órán keresztül mixben az igazi mai slágerek. Mellettem Jamina, aki már belecsempészte az elmúlt negyed órába az egyik dalát, és biztos vagyok benne, hogy a következő 2 órában valahol lesz még Jamina dal. De ez csak egy ilyen sejtés. Egy ilyen
1: igen, mert ugye a régebbi szólalt meg az előbb, ugye Sophie és Jamina közöse a Holograms, és igen, hát ugye van annál újabb, ugye Tolvaj Renivel egy közös, de most nem tudom, arra utalsz-e, hogy jön-e
0: a 7 óráig vajon belefér-e? Majd meglátjuk, meglátjuk. Aki észreveszi, az írja meg majd a TikTokon, mert ott vagyunk, és várjuk a kommenteket. De lesz-e még újabb Jamina dal?
1: Természetesen azért ilyenkor nagyon termékeny

0: Úgyhogy igen, és ráadásul egy olyan hölgyel, Csajszival lesz a következő dalom, akivel már dolgoztam együtt.
1: Na, hát nagyon kíváncsiak
0: úgyhogy, leszünk. Igen, ez innentől nem olyan nehéz, mert nem volt olyan sok, tehát itt nem 30 nevet sorolunk fel azért, de hogy igen, hogy egy olyan lányjal, mert egy nagyon jó közös dal lett az is, és ezért szerettem volna.
1: Csepregi Éva.
0: Így van.
1: Jó. Viszont húzzatok bele nagyon, mert csak mondom, Lotfi Begi már írja a karácsonyi dalát.
0: Úristen! Jó, de hát Begit nem lehet überelni.
1: Na, menjünk tovább.
0: Megyünk

0: ki a következő dal?
1: Hát így van. Menjen a következő dalig, akkor esetleg.
0: Akkor mit tudunk a következő dalról? Mi jön?
1: Hogy Taylor Swift jön, és az Opa Light, hogy ez is egy közönségkedvenc, úgyhogy szeretjük, imádjuk, megyünk ezzel tovább itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig.
0: Ugye, hogy milyen jó vagyok?

jön a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Délután 5-től 7-ig.

0: Itt a Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixben az igazi mai slágerek Jaminától.
1: Igen, hello Atis, én voltam.
0: És vagy, mert hogy a következő órában is Jamina mixel. Van itt egy SMS, meg egy Viber, 0-20-311-111, kezdjük Benivel. Sziasztok, Jaminával és Atissal telik a délután, ő az egyik DJ, mármint Jamina, aki motivál, hogy ne adjam fel ezt a szakmát. Hamarosan küldöm neki a mixet a tehetségkutatóra, ha nem nyerek, akkor is tapasztalat, és sokat számít egy elismerés. Üdv, Beni!
1: Ó, de jó, ügyes vagy, Beni, augusztus 26-ig még várom, tudjátok a mixeket, erről minden infót megtaláltok az oldalaimon, és elképesztő hálás vagyok, mert azért ez tök jó dolog szerintem, hogy így adtok a szavamra, bíztok bennem, szóval csináljatok egy 10 perces mixet, és tessék nekem elküldeni, mert ugye a legjobb 15-tel pedig találkozunk majd élőben, úgyhogy egyelőre megy az előválogató az online térben.
0: Nagyon sokan kérdeznek egyébként itt a kommentekben erről a tehetségkutatóra. Engem az érdekel, hogy egy ilyen fiatal DJ lány miért indít DJ kutatót? Mi ennek a célja? Mi motivál?
1: Kinevelek egy, vagy ez azért kérdezett, hogy
0: Szerintem ez a célod, igen.
1: Őszinte leszek, hogy nagyon sok kérdést kapok minden nap, hogy Jamina, hogy tudnék elindulni egyáltalán, és nem lehet ezt pár szóba azért mindenkinek leírni az Instagramon mondjuk, ezért szerettem volna azt, hogy én nekem, ha van már egy ilyen lehetőség a kezembe, tök jó kapcsolataim, nagyon sok fesztiválon játszom, tényleg itt a rádióban akár ugye guest mixeket lehet küldeni, hogy van ilyen a kezemben, hogy tudok segíteni, akkor én nagyon szeretnék, és nagyon szeretnék lehetőséget adni azoknak, akik a kis szobájukból tényleg nem jutnak egyről a kettőre. Én nekem pedig sem eddig sem tart egy észrevennem azt, akinek ehhez tehetsége van, és sem eddig sem tart azt mondani a Juhász Gerinek, hogy figyelj, hallgassuk meg, és rakd be a mixét egy guest mixbe, mert zseniális például egy adott fiatal fiú vagy lány.
0: Én ezt sokszor mondtam már, a legjobb DJ-k segítenek, és Jamina felemeli a DJ-ket, ez tök jó dolog. Én örülök, hogy ez van, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok.
1: Köszönöm
0: hozzá.
1: Köszönöm szépen, 70 körül jár a jelentkezők száma, tehát elképesztő sok már most is, és augusztus 26-ig még van idő, úgyhogy hajrá, tényleg, ez egy nem verseny, egy lehetőség, mindig ezt szoktam mondani, úgyhogy várom tényleg a mixeket.
0: Természetesen én is küldök majd be egy déli mix.
1: Na, léci, azt is meg fogom hallgatni.
0: Érdemes is. Holnap délben hallgass a műsort. Hát akkor, hölgyeim és uraim, indítjuk a következő zenei órát hamarosan. Mindig el szoktuk mondani, hogy mi lesz a következő dal. Tudod-e már?
1: A következő dalt azt még semmiképpen nem, majd azt mindjárt felkészülünk itt szerintem. Nem tudjuk?
0: Basszus!
1: Úristen, akkor én itt nagyon le vagyok maradva, de akkor mindjárt mondom, mondjuk a Get Lucky-val fogunk indulni a következő órában, és tényleg ilyenkor elmegyünk egy picit, hogy aztán visszajöhessünk. Maradjatok mindenképpen velünk a következő órában
0: is. Jön egy kis takarítás, aztán indul a következő zenei óra itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Ez itt az Aranyka Show.
7: Halló, Aranyka?
6: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
7: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
8: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
9: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Utazási csomagjából ne felejts el!
12: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
18: Forró a nyár.
19: Üsölj a Mandula cukrászdákban.
18: Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával.
19: Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában.
18: Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a Mandula cukrászdákban.
20: Jön a 45. Kösely Kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31. augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31. augusztus 2 között a Kösely Kupán.
2: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces hír összefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. 3 hét és megkezdődik Debrecen leglátványosabb programja, a Virágkarnevál. A menetben idén 12 kompozíció vonul fel, amelyek most egy csarnokban készülnek. 60 éve 1966-ban rendezték meg az első Virágkarnevált Debrecenben. A kerek évfordulóra új nyitókocsi készül, amelyre a virágok mellett a város ólomüvegből formált történelmi címere is felkerül. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő. Augusztus 1-én az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé lehet betekinteni, de később az új kert alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel még a lehetőségek között. Részletek az esemény.dvrt.hu oldalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szerintem ezt nem fogjuk túlbeszélni. A műsorvezető továbbra is a Temüs Juhász Geri, mellettem pedig, hogy is mondtam, Jamcsi.
1: Jamóca! A szamószáról megjegyeztem, így minden nevet hallottam már a Jaminára, de ezt még nem, úgyhogy köszönöm szépen ott is. Kezdjük szerintem a második órát, mit szólt, ugye mondtam is, hogy a Get Lucky-val fogunk indulni, viszont előtte hallgassuk meg élő sweeperünket, Attist.
2: Rádió 1! Csak igazi ma is látom.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixben, Jaminával.
1: Így van, hello, szevasztok, sziasztok.
0: Hát drága Rádió 1-esek, a holnapi nap időjárását a nyugat felől érkező Jamina határozza meg.
1: Így van, akkor időjárás jelentésünket hallják. Döntően

0: Délután 37-39 fok várható.
1: Hát ez gyönyörű volt. És hogy mondaná el ezt az időjárás jelentés maga, Jamina?
0: Továbbra is elviselhetetlen meleg lesz, vigyázzatok magatokra, igyatok sok folyadékot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
1: Jelentsél mindig időjárás, nagyon jó.
0: Tényleg? De melyik verzió volt jó?
1: Az első. Nekem azt tetszett.
0: Oké, rendben.
1: Na, mivel megyünk tovább?
0: Igen, jön a King of My Castle, ugye valószínű ezt mindenki betéve tudja. Nálam Purple Disco Machine remixében, úgyhogy ezzel megyünk tovább, még mindig Attis.
1: Rádió 1.
0: És Jamina, jön a live.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Live Mix Summer Edition 2 órán keresztül mixel nekünk. Jamina!
1: Hello, sziasztok!
0: És nagyon sokan, vagy legalábbis többen itt a TikTokon, kommentben az egészségem kapcsán mondták, hogy én kevesebbet iszok, mint a Geri. És aggódnak az egészségemért.
1: Igen, mert többet mozogsz, de kevesebbet iszol. Ugye Gerinél mindig van

0: jelenlévők, hogy egy picit keveset iszol ahhoz képest, hogy mennyit mozogsz.
1: Hát akkor jöjjön az ő kívánságuk, menjünk el egy hidratációs szünetre.
0: Így van.
1: És aztán folytatódik a Rádió 1 Live Mix egészen este 7 óráig. Itt vagyunk, hogy amikám, akkor ígyunk egyet, jó?
0: Így van, Hydration Break, aztán jövünk vissza hozzátok.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1 csak igazi, ma is láger megy. Rádió 1 Live with Summer Edition. Most már annyit ugrált, amit mellette Diami, hogy már nem tudom, hogy hol vagyok. Úgyhogy mondok közlekedési információkat inkább, az a biztos, és rengeteget kaptunk. Nagyon sokan közlekednek most. Tamástól tudom, hogy az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között még mindig lassú. Egész délután ugye az volt, időnként most is betorlódik. A másik oldalon az M1-esen Hegyeshalom és Biatorbágy között korábban volt egy baleset, emiatt lassú, ezt névtelenül írta valaki. Emi szólt, hogy az M85-ösön a Sopron felé vezető oldalon volt egy baleset a 64-es kilométernél, itt egy sáv ugrott, a 76-os főúton Zalacsánynál két kocsi ütközött a 31-es kilométernél. Pali írta az SMS-t. Köszönjük szépen, bárki bármit lát, még szóljon, 20-as 311-111. A kívánság műsorig itt van Jamina, amikor is majd egyébként a következő órában páros napi jegyeket sorsolunk majd ki a Strandfesztiválra, ahol Jamina is fellép.
1: Így van, kétszer is leszek majd, egy szerda és egy szombati napon, úgyhogy remélem azért sokatokkal találkozom, hiszen ilyenkor tudunk mi a hallgatókkal egy kicsit kapcsolódni élőben is, úgyhogy gyertek majd a strandra.
0: Na de én most még szeretnék ugrálni, még szeretném, hogy összeakadjon a nyelvem. Jamina, mivel megyünk tovább?
1: Ezt most légy így, ne hagyd abba, és ugráljál tovább, mert ugyanis Bauza és a Magnetic jön, ami számomra a nyarat indította és robbantotta be ez a dal, úgyhogy ezzel megyünk majd tovább, tehát ez jön itt a Rádió 1 Live Mix-ben Atissal és velem Jaminával.
2: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Igazi mai sláger megy, ez volt a két órás Live Mix Summer Edition Jaminával. We are family, nem véletlenül köszönjük szépen a TikTokos kis családunknak, a YouTube-os kis családunknak, mert folyamatosan ment az élő közvetítés, nem csak a rádióban, hanem a socialben. Jamina drága, milyen idősz

0: futni akkor Badacsony-Tomaj, illetve szombaton Zirc és Mason Magyaróvárt fogom duplázni, úgyhogy egy picit megyek a Kisalföldre, ahonnan én is származom, ahol felnőttem, ahol születtem, úgyhogy örülök neki, és nagyon várom a hétvégét.
1: Jami drága, nagyon szépen köszönöm a 2 órás ugrálást, jó én... volt.
0: Én is örülök, hát is legalább mozogtunk akkor egyet így a héten már.
1: Többen megigyezték.
0: Jaj, ne is megjött a Márk, úgyhogy mennem kell.
1: Jaminát viszik. Én akkor még maradok a következő órára, hölgyeim és uraim, indul a kívánság műsor. Lehet kérni, SMS-ezni, Viberezni a 20-as 311-111-en, és érdemes maradni, mert páros napi jegyeket lehet nyerni a Strandfesztiválra, ahol például Jamina is fellép majd.
0: Így van, játszatok sokan.
1: Drága Rádió 1-esek, a következő zenei órát, a kívánság műsort ezzel a Hertz dallal indítom, majd mindjárt jön a Wonderful Life.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: interjúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
8: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanya termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt az Aranyka Show.
14: Halló, Aranyka?
13: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
14: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
15: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
16: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
17: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Visszatér a rekkenő hőség, a következő napokban 38-39 fok is lehet Debrecenben. A harmadfokú hőségriasztás idején az önkormányzat ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat. A 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei, és több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. Debrecen önkormányzata idén is iskolakezdési támogatással segíti a rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után 50 ezer, a középiskolások után pedig 40 ezer forint igényelhető. Emellett elindult a városi tanszergyűjtés is, így a jó állapotú már rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után

rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után 50 ezer, a középiskolások után pedig 40 ezer forint igényelhető. Emellett elindult a városi tanszergyűjtés is, így a jó állapotú,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na lássam a hívásokat, ki szeretne ott bulizni a vadonatúj Rádió 1 stage-nél az összes lemezlovasunkkal a Strand Fesztiválon. A 10. telefonáló páros napi jegyet nyer. A forradalmunk 20-as 311-111. Sok sikert kívánok mindenkinek, addig is a kívánság műsorban egy újabb üzenet. Halló!
1: Ja, fiamnak szeretnék kérni születésnapjára egy zenét, az Ordinary.
0: Ordinary, pop zenével megyünk akkor tovább. Mi az üzeneted?
1: Én nagyon szeretem, és boldog születésnapot kívánok neki.
0: Gratulálok, Isten éltesse, ez az ő dala a Rádió 1-en.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: csak igazi mai sláger megy. Hozzuk a vadonatúj rádió esztédzset a Strandfesztiválra. Augusztus 19-22 Zamárdi. Sok-sok hallgatót bejuttattunk már. Ki lesz a következő, aki ingyen ott lehet? Háló?
1: Szia, Dusán, hanyadik lett, mesélj nekem.
0: Dusán! A tizedik lettél, Dusán!
1: Hoppá! Tessék, jó, meg vagyunk.
0: Nem vagyunk még meg.
1: Ja, várj, tényleg nem vagyunk meg, mert be kell mondani, hogy Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Most vagyunk meg!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Gratulálok, Dusán!
1: Ez óriási, na, mondjuk annyiszor beszéltünk, talán emlékszel is, de meg vagyunk, az a lényeg.
0: Sokszor próbáltál már játszani?
1: Nem, az a hetekben, hónapokban, években már annyiszor telefonáltunk.
0: De jó, mit értél tőlünk legutóbb?
1: A legnagyobb semmit.
0: Oh.
1: Most tereg sikerült.
0: Dusán, ja. Akkor most elviszlek Zamárdiba, jó?
1: Szuper, na, párom is itt van, örülünk neki.
0: Üdvözlöm akkor őt is, érezzétek magatokat nagyon jól a Strandfesztiválon, a Rádió 1 Stage várja még a hallgatókat, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem állunk meg, ez egy nyerő óra.

0: Szia, Pis! Dodó vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a páromnak, Móninak, ha lehetséges. Azt üzenem neki, hogy tudom, hogy egy kicsit nehéz a munkája, és egy kicsit nehéz a helyzete. Kitartást kívánok, és gondolok rá. Köszönöm szépen!
1: Ez

0: Rádió Egyen, csak igazi mai slágerben. Mondom, ez egy nyerő óra, mert már is érkezik a következő mázlista, aki bejut a strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, ki vagy te?
1: Szia, Hetman, Vivian vagyok. Tadja, nyugi.
0: Csajos parti van, ahogy hallom, anya meg már előre örül.
1: Hát, meg van őrülve most.
0: Azt hallom. Hát, érthető, mert mentek bulizni a strandfesztiválra! Tizedikek lettetek! Jöjjön a szlogen, mert csak azzal kapod meg a nyereményt.
1: Rádió, csak igazi mai slágerben!
0: Mindenki tudja.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
0: Elvittétek!
1: Nagyon szuper, köszönjük!
0: De jó ez, szeretem. Szeretem, amikor a hallgatók boldogak. Hát akkor folytatjuk a jegyosztogatást holnap délelőtt 10 órától itt a Rádió

0: változatosan.
1: Szia, Pisti vagyok.
0: Változatosan.
1: Szia, Pisti vagyok.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan a Diszkosit Radio Show, Bárány Attila még nyaralásban, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, én mixelek ebben az órában, és online játék a pénteki Diszkosit partival kapcsolatban, kimondhatjuk így, hiszen két órán keresztül back-to-back fogunk játszani Kecskeméten, és ezzel kapcsolatban a Diszkosit Facebookján minden információ fent van.
1: Mert ugye már pénteken együtt játszunk Kecskeméten mind a hárman egyszerre, ez nagyon ritka, hogy így

klub, ugyebár a Rio Remember-en. Tessék oda is megérkezni, jó magam, 22:00-kor kezdek majd a Kopaszigátnál. Most viszont megyünk tovább a rádió egyen, ezt is fogjuk pénteken tolni Kecskeméten, hiszen az új diszkosi dal az mindig megy mindenhol, a kampuszon is toltuk egyenként is, úgyhogy most viszont játszom itt a rádió egyen, ez a Sorry.

0: Bécsi 6 órás mixem, a rekord beállításunkról. Ugyebár van egy ilyen Guinness rekord kísérletünk, várjuk a Guinness jóváhagyását. A rekord egyébként arról szólt, hogy Balázs Attila 50 órán keresztül sütött a pizzákat, és ugyanennyi időn át én diszkoztam. Ez a mix, illetve a mix első része 6 órás kikerült a YouTube csatornámra. Valamelyik nap kikerült a múlt hét szombati Campus Fesztiválos 1 órás mixem is, azt is tessék hallgatni. Pénteken pedig találkozhatunk a diszkósít partin Kecskeméten.
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt 1 órában, ahogy ígértem, szombaton majd kikerül a Hugo David Guetta French Montana féle Shine DJ Junior remixre a YouTube csatornámra. Ezen kívül az új dal is már megjelent, a Day by Day, ott szintén ezt meg tudjátok nézni a klipjét. Én azzal búcsúzom, hogy pénteken először kora este még Balatonfűzőn balatoni bobozok, majd utána csatlakozom a srácokhoz Kecskeméten, hiszen együtt játszunk diszkósít Legends lesz 23:50-től, tehát Majka koncert után a Kecskeméti Nagy Fesztiválon, szombaton pedig Budapesten éjszakázom az Erzsébet híd budai hídfőjénél lévő nyári nyitott szórakozóhelyen lesz Made in Ibiza, Bárány Attilával közösen pörgetek majd, most pedig egy jó kis erős dallal zárjuk a diszkósít rádiósot, bár még lehet, hogy belefér egy-kettő. Kiko, valamint Oliver Giacomotto, illetve David Guetta közöse ez a Prayer, ezzel búcsúzik pára a diszkósít, holnap este 8-kor újra jövünk, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy fesztivál. Olyan lesz nálunk ez a következő három óra, isteni zenékkel és isteni DJ-kkel. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szokás szerint rengeteg vadi új zene vár rátok, és készültünk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Csapjunk is bele, tehát érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ultranate, Hugh Girl, valamint a magyar Imál Angel közös dala, a Moving to the Sun. Ezt Majorkán játszottad a fellépésedet?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun.

0: megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ, elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Regál Lili a lemezjátszóknál, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és hát igazi A-listás nagy ágyúk jönnek a következő órában, például Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala, vagy éppen Robin Schulz friss megjelenése. Úgyhogy maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 22-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29. Budapest Park. Parádi Remember a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt, mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el se tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen mega klubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Egyesítették az erőiket, az volt a Sleep Tonight, a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Regál Lili után pedig a mai harmadik óránkban szokás szerint Joel Junior jön, várjátok meg őt is!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: Joer Junior is megérkezett. Tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenékre számíthattok tőle. Hello JJ!
1: Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek! Szavaztok! Az egyik legnagyobb kedvenccel indulunk. Alex Kenji megalkotta a nyárs lágerét. Bambolé, már is indítjuk az órát itt a World is Már Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

Csak igazi mai sláger megy Ed Sheeran és a Cameron DJ Cyril remixében szól most. Ausztrál sztár DJ producer barátunk Cyril, hát úgy tűnik, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a brit énekesekkel, ugye James Blunt-tal volt már közös dala, az nem egy remix, a Tears Dry Tonight, egy közös munka, ebben az esetben viszont egy hivatalos remixről beszélhetünk, egy Melodic House remix változatról. Ezt egyébként a friss megjelenéskor Ed Sheeran is megosztotta a közösségi oldalán. Jön a Cameron.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: szólt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

boy. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegeit tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

Not even thinking twice. Everything's frozen.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak